0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus slágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es, a 70-es,
1: 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: és uraim!
1: Jön, jön, jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből. Itt
3: az SMR-ben.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107.1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 és 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es számon tudnak. 063 822 67 39. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Itt csak retrós láger megy.
4: Reggel délben, este
3: 107,1. A régi

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ér haza, és

Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkád, Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: 107,1 MHz.
2: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
3: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. 107,1. Itt csak retrós láger megy.
8: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Csak negyed kapacitással működik a Vaskapu vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dobra Kagyadovics Handanovic, szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárca vezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és csapadékhiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint az egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviseli, a gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Zajlik a szép szótábor Kishegyesen a Kátai tanyán. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének hagyományos vers és prózamondó műhelyében idén 63 fiatal vesz részt, akik a magyar irodalommal, a versmondással és a színpadi előadásmóddal ismerkednek. Az egyhetes tábor záró ünnepségén, augusztus 8-án a résztvevők a hét során elkészült előadásokkal lépnek a közönség elé. Végül pedig az időjárás. Ma is nagy hőségre és napsütésre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot.
10: Egy óra múlva is
11: csak a legfrissebbek.
10: Friss hírek minden órában.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.
6: Ajánló következik.
11: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat itt a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában. A reggeli kávé, illetve tea mellé tökéletes választás rádiónk hullámhossza, ahol a legjobb slágereket igyekszünk önöknek elhozni. Ma augusztus 5-én köszöntök minden Krisztina, Ábel, Mária és Emőd nevű hallgatót névnapja alkalmából, valamint szokásomhoz híven örömteli napot, jó egészséget kívánok azoknak a hallgatóknak is, akik ma születésnapot ünnepelnek. Tulajdonképpen mindenkinek legyen szép napja, még ebben a kánikulában is. Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, hát felhők szinte nem is lesznek ma az égen, a délkeleti szél mérsékelt marad, délután 40 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, és hát az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, így ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt. Műsorunkat azonban ne kerüljék el, izgalmas témák és stúdió vendégek érkeznek ma a Mozaikba. Ahogy említettem, ma is nagyon meleg lesz, és ez a hőség a héten továbbra is kitart. Már a következő órában kiderül, mire kell különösen odafigyelni a nagy melegben, és hogyan előzhetők meg a tűzesetek. Tűzvédelmi szakértővel beszélgetek majd. De szó lesz arról is, hogy idén 20 éves a Dunatáj Egyesülés civil ernyőszervezet, amelynek keretében működik a Zombori Szórványközpont is. A szervezet alapításáról, fejlődés történetéről és jelenlegi tevékenységéről is hallhatnak egy összeállítást. Továbbá pedig egy különleges napra szeretném felhívni a figyelmüket. Holnap, augusztus 6-án rádiódiszkó Palicson. Kis János Manó elárulja, mivel készül az estére, milyen hangulat várja a közönséget, és arról is beszél, miért különlegesek számára a terepi műsorok. De hát programokból sosem elég, a műsor utolsó órájában Gunarasra is kapcsolok majd telefonon, hiszen a településen már készülnek a falunapra, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg. Szervező mondja majd el a részleteket. És az állandó hallgatóink tudják, a Mozaik után Beszéljünk róla rovatunk hallható, melyben ma a nemrégiben nyílt Kalmárházról lesz szó. Az intézmény koncerteknek, kiállításoknak és változatos művészeti programoknak biztosít otthont, gazdagítva Szabadka kulturális életét. Kalmár Tíme, a cselló művész, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára beszél a Kalmárház létrejöttének történetéről, küldetéséről, valamint a jövőre vonatkozó tervekről. Érdemes tehát követni a műsort, tartsanak velünk ebben a pár órában, amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna, műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Augusztus 5-én, azaz pontosabban a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para, 100 forint 32 dinár 51 para, a svájci frank 125 dinár 84 para, az angol font 136 dinár 87 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 77 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
3: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
3: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: A Mozaik első órájában a megszokott rend szerint lapszemlével érkezem. Már a kezemben is tartom a magyar szó mai számát, valamint a hét napot is. Hát elsősorban kukkantsunk bele a napi lapunkba. A magyar szó címoldalán olvasható: tisztelet az áldozatok iránt, az Aluja, vagyis Vihar hadművelet 31. évfordulója alkalmából Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban megemlékezéseket tartottak. Erről tudnak olvasni. Továbbá pedig nő a napraforgó termés területe. Az agrárelemzők szerint Szerbiában akár 680 ezer tonna napraforgó is teremhet az idén. További részletek a magyar szóban találhatóak. Ami pedig a második oldalon található, külföld rovat, Trump szerint megnyílhat a hormuzi szoros. Kitekintő rovatunkban küzdelem az utolsó turbina működésért. Magyar Péter szerint Magyarország energiaellátása stabil, segíthet, ha az Alpokban lesz eső, és a paksi atomerőműről tehát olvashatnak itt a harmadik oldalon, illetve a magyar helyzetről, hiszen a Duna alacsony vízállása nagyon sok fennakadást okoz, és nem csak ott, hanem hát nálunk is a belföld rovatban erről olvashatnak részletesebben, hiszen alacsony vízállás egyre mélyülő energiaválságot hozhat. Gazdaság rovatban a szerbiai lakosok kétharmada üzletláncokban vásárol. Továbbá pedig, ami a közéletet illeti, a hétvégén Kisoroszon tartják meg a 23. guzsajos találkozót. Művelődés oktatásban Presser Gáborról neveztek el egy kisbolygót. Ez igen, valóban megtisztelő lehet, ez az elismerés, ha úgy nézzük, egy csillagot, egy bolygót, hát elnevezni valakiről szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas dolog. 8. oldalon kerekeken kínai válasz a legnagyobb Audira, Szabadka rovatban pedig a ludasi fokhagymának nincsen párja, fokhagyma fesztivállal egybekötött falunap várja a látogatókat szombaton, a hétvégén pedig Dozsi Jánca kiállításokra, koncertekre, koszorúzásokra és fellépésekre várják az érdeklődőket. De tovább lapozom, ami Újvidéket illeti, 9 ponton átfogó közműhálózat felújítás. Ez várható. Tiszavidéken pedig mindig a közösség szolgálatában 2 évtizedes fennállását ünnepli a Zentai Rotary Klub, és a népművészeté a főszerep, együtt táboroznak a zentai néptáncos gyerekek. De lapozom tovább, ami Topolyát és Kishegyest illeti, búcsúváró Bajsám. Közelképben pedig illésnapja, Temerin ünnepe, gyönyörű szép színes képekkel illusztrálva az újságot. Illetve hát minden, ami sport, itt aztán úszásról, méghozzá pontosabban a nyíltvízi úszó Betlem Dávid ezüstérmes 10 kilométeren. Erről tudnak részletesebben tájékozódni, és hát a labdarúgásról is. Ami pedig a továbbiakat illeti, nos hát itt van még a hét nap újság is, nézzünk itt is röviden a tartalomba bele. Közösség és közélet rovatban dr. Mészáros Zoltán írása olvasható, háborúké a homályban. A heti interjú dr. Cékus Borisz készítette főtisztelendő Mester Imre atyával. Tájak és emberek rovatban a közös emlékek őrzője, nyári élmények a tájházban, a falunap mindenkinek másról szól. Továbbá pedig a kultúra és identitás rovatban a 12. Malom Fesztiválról is olvashatnak, az otthon családban pedig Szakál Laura írása szerint nincs annál szebb, mint olyat készíteni, amit örömet szerez. Továbbá sport és szabadidő, Kalinka Tamás szerint egy óvatos óriás az Amur és a horgászata. Erről tudnak részletesebben tájékozódni, és hát olvasni a Hét Napban. Továbbá pedig nyilvánvalóan, mivel melléklet is van, a Hét Nap nyári rejtvény varázsa található a mai számban, illetve egy szórakoztató melléklet, tévéműsor, keresztrejtvények, fejtörők, feladványok, viccek, gyermekeknek és felnőtteknek. Nos, ha érdekli önöket az imént elhangzott témák sokassága, akkor mindenképp tegyenek egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolják meg azt a két újságot.

a Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szerdán, augusztus 5-én. 87 esztendős korában meghalt Mészáros Mária, Kispiac, Egységúti lakos. Temetése ma 9 óra 30 perckor lesz a Királyhalmi temetőben. 89 éves korában elhunyt Katarina Somogyi, Szabadka, Erdő utcai lakos. Temetése ma 9 óra 30 perckor lesz a Sétaerdei temető városi kápolnájából. 77 esztendős korában meghalt Ladislav Majlat, Szabadka, Iván Gorán Kovácsics utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Bajai úti temető Littner kert kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs. Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Csak negyed kapacitással működik a Vaskapu vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dobrak Hagyadovics Handanovics, szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárca vezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energiatermelésre használják fel. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és csapadékhiány a mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint az egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály. A legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg. Sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviseli. A gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Zajlik a szép szótábor Kishegyesen a Kátai tanyán. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének hagyományos vers és prózamondó műhelyében idén 63 fiatal vesz részt, akik a magyar irodalommal, a versmondással és a színpadi előadásmóddal ismerkednek. Az egyhetes tábor záró ünnepségén augusztus 8-án a résztvevők a hét során elkészült előadásokkal lépnek a közönség elé. Végül pedig az időjárás. Ma is nagy hőségre és napsütésre számíthatunk, felhők szinte nem is lesznek az égen. A délkeleti szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A következő napokban is rendkívüli hőség várható. A nagy meleg növeli a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázatát. Mire kell különösen odafigyelni, és hogyan előzhetők meg a tűzesetek? Erről beszélgetünk Juhász Vilmos tűzvédelmi szakemberrel. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok én is, a kedves hallgatóknak is, önnek is.
0: Kezdjük azzal, hogy melyek a leggyakoribb emberi mulasztások, amelyek ilyenkor tüzet okoznak?
3: Hogyha nyílt területről beszélünk, természetesen leggyakoribb a nyílt láng használata valami formája. A tüzelés, figyelmetlenség, mikor kimegyünk kirándulni, és elkezdünk ott sütni, főzni, ezek a leggyakoribb. De azt is hozzá kell, hogy fűzzem, többször már említettem, hogy a gépjárművekben, mikor megyünk az utakon, hogy a cigarettacsik is sajnos tud tüzet okozni, ami, hogyha kidobjuk az ablakon, akkor lássák, hogy hogy le van száradva a növényzet, hogy annak tényleg elég egy ilyen cigarettacsik is, ami nincs még teljesen elolva, és az is tud tüzet okozni. Szóval ezek a leggyakoribb esetek. És itt nem kell félretenni még a természetet se, amikor jönnek a különféle viharok, amikor nagy széllökések vannak, vagy nagy erejű szelek fújnak, akkor szokott a villamossági vezetékeket összeérint, és szikrázik, és leesik az a szikra, az már biztos tud tüzet okozni.
0: És mely napszakokban a legnagyobb a tűz kialakulásának a veszélye?
3: Hát annyira nem lehet meghatározni, de azért szerintem a nappali láthatóság ide alatt, az a 9-10 óra, és akkor az este, de akár éjszaka is, kora reggel is, szóval tűz, ahogy szoktam mondani, nem válasz se időpontot, se államünnepet, semmit.
0: Említettük már, hogy aki kirándulni vagy természetbe indulnak, nagyon kell figyelniük a természetre, hogy ne okozzanak problémát. Itt mi a legfontosabb tudnivaló, hogyha mi kirándulni megyünk?
3: Ha kirándulni megyünk, ezt tudni kell, hogy ez a növényzet most nagyon le van száradva. Én nem is ajánlom, hogy valaki menjen kirándulni, mert szerintem a hőmérséklet annyira magas, hogy szerintem is kellemes most kint ott sütkérezni, főzni. De hogyha ezt megtesszük, akkor azt ajánlom mindig, hogy a növényzetet nézzük nagyon szét, a körülöttünk lévő területet, hogy van-e maradt egy gyullékony anyag, levél, ágak, fű, és ezeket távolítsuk el, csináljunk egy biztonságos helyet, ahol a tüzelést el tudjuk végezni, és ami nagyon fontos, hogyha fúj a szél, akkor ezt ne tegyük, mert tényleg valójában egy szikra elég most, hogy elfújja a szél, és nem ott közvetlen közelünkbe egy pár méter, 5-6-10 méterre távolabb is tud tüzet okozni, hogy ezt akkor ilyen esetben ne tegyük, főleg mikor a plusz még a szél nagyon fúj. Ebben a fiúk reggel befordultam a hivatásos tűzoltósághoz, ők mindig most is mondják, hogy valamelyik nap történt itt az Orka környékén egy tűzeset, egy ilyen nyílt tűz, és a szél az nagyon gyorsan tudja terjeszteni, mert hát megadott az égőanyag, a hőmérséklet nagyon magas, a szél belesegít, hogy egy pillanat alatt akár pár hektár területet is már elfog a tűz terület.
0: És főleg ebben a melegben szerintem még gyorsabban tud terjedni a tűz.
3: Így van, amit oktatás alkalmával is szoktam magyarázni, hogy a feltétele az elégési folyamatnak kell oxigén, égőanyag és egy bizonyos gyulladási hőfok. Hát, hogyha közelebb vagyunk a külső hőmérséklettel, gyulladási hőfok, akkor az könnyebben és gyorsabban tud égni és gyulladni és terjedni.
0: Parkolhat-e veszélyesen egy autó száraz füvön? Tehát valóban okozhat tüzet a felforrósodott, mondjuk kipufogó?
3: De elméletileg igen, de szerintem, hogyha kipufogó csövek, vezetékek, vagy nem is tudom minek nevezzem szakkifejezéssel, normálisan le vannak gyártva, nem lukassak, nem tud szikra kimenni, az egy picit nehezebben tud tüzet okozni, de elméletileg igen, nem gyakori eset ez a fajta tűzeset, de azért, hogyha ilyen területekre állunk, akkor már magában mi járművünket is védjük meg, hogy ne menjünk oda olyan járművekkel, amivel nem éppen kívánatos a forgalomba részt venni. Más valami különösebb okot nem tudnák mondani, de viszont történnek olyanok, hogy meghibásodnak az autók. Hát látni most a napokban is, hogy nagyon sok autó sajnos kigyullad menet közben is, mert egy nagyon magas a hőmérséklet, a munkahőmérséklete a gépeknek is növekszik, szóval minden rendszere föl van hevülve, és akkor esetleg zárlat vagy üzemanyag vezeték meghibásodása véget tüzek keletkeznek. Na most, hogyha ez valahol nyílt területen van, hogyha ez megtörténik, akkor természetesen a tüzet is tudja okozni, ez véget.
0: És mit tehetnek a családi házak tulajdonosai, hogy megvédjék otthonukat, az udvarukat a tűzveszélytől?
3: Hát körülbelül, amit elmondtam, a nyílt területre, ezt oda-haza is, hogy az udvarban vagyunk, akkor nagyon ügyelünk arra, hogyha valamit, de én azt ajánlom, hogy ne csináljuk most ilyen nagy hőségbe, ez a tűzoltóság nevében, mint ahogy lássák egész Európában, nagy hatalmas tüzek, Franciaország, Spanyolország, a szerbiai hivatásos állomány is vonult oda segítségre. Ez a tűzoltóság nevében, mint ahogy lássák egész Európában, nagy

0: fészer, vagy mit tudom én, melléképületbe be tudja fújni, és bent esetleg be tud gyújtani valamit. Úgyhogy ezekre nagyon kell ugyanni, és amikor befejeztük, azt nem mondtam a nyílt területre, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a helyeket vízzel ellocsoljuk, biztonságosá tegyük, és akkor biztos tovább nem tud tüzet okozni.
1: Milyen tapasztalataik vannak az idei nyárral kapcsolatban? Említette, hogy már zorkán volt tűzeset. Több riasztásuk volt most idén, mint az előző években eddig?
0: De pontos statisztikai adatom nincsen, ezt a hivatásos tűzoltósági állomány tudja, de mind rákérdeztem, említettem reggel itt a fiúkat, meglátogattam, hogy relatív jó a helyzet, úgy néz ki, hogy azért a polgárok az iszonyatos melegbe nem igazán vonulnak ki, nem csak azért, hogy a tűzvédelem véget, hanem saját maguk egészségük véget is, úgyhogy relatív jó a helyzet jelen pillanatban, de ez nem jelent, hogy bármely pillanatban. Nagyon tartom az erdőtüzektől, akár itt, akár Szerbia területén, mert hogyha egy nagyobb esemény van, akkor a segítséget kérik az egész ország területéről. Hát bízunk benne, hogy ez a helyzet megmarad, és ezúton is kérem a polgárokat, hogy picit-picit türtőztessék magukat a nyílt láng használatra, és majd hagyjuk ezt, amikor egy kicsit a helyzet másabb, biztonságosabb lesz.
1: Én nagyon szépen köszönöm Juhász Vilmos tűzvédelmi szakembernek, hogy megosztotta velünk a legfontosabb tudnivalókat. Hát ahogy hallották, a tartós hőségben egyetlen apró figyelmetlenség is komoly tüzet okozhat, így hát vigyázzunk nagyon egyrészt magunkra, egymásra és a környezetünkre is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
3: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
4: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 20 éves a Dunatáj Egyesülés Nyugatbácska Régió Fejlesztéséért civil szervezet. A Nyugatbácskai Szórványközpont működtetőjeként az Egyesülés sokrétű tevékenységével támogatja a térség magyar közösségeinek mindennapjait. A civil szervezetek segítésétől és a rendezvények szervezésétől kezdve az ügyintézésen át egészen az oktatási és közösségi kezdeményezések megvalósításáig. A jelentős jubileum apropóján Péter István elnökkel beszélgetett Lenner Tímea.
2: Péter Istvánnal beszélgetek, aki a Dunatáj Egyesülés elnöke, illetve a Zombori Szórványközpont vezetője. Hiszen a 20 éves Dunatáj Egyesülés tevékenységi köre az idő folyamán bővült, illetve folyamatosan változott. Így alakult ki az a helyzet is, hogy a Zombori Szórványközpont ennek a civil ernyőszervezetnek a keretein belül működik. Ha nézzük a kezdeteket és napjainkat, akkor miben változott, hogyan fejlődött, hogyan alakult ennek az ernyőszervezetnek a működése. Nyilván minden korszakban meghatározó szerepet kapott, illetve vállalt.
3: Az az igazság, hogy így visszatekintve, akarva akaratlan és 20 év távlatában már van mire visszatekinteni. Úgy gondolom, hogy azok a jogszabályok, amiket hoztak, azok a rendeletek, amiket hoztak úgy a civil, mint a rurális környezetben élő magyarsággal kapcsolatban és a szorványban élő magyarságot, amilyen behatások érték, úgy akár anyaországi, akár szerbiai vonatkozásba, úgy változott a Dunatáj, és ez sokszor ösztönösen a fönnmaradási küzdve ő maga is, és sokszor egyszerűen azért, mert adatott egy lehetőség, amire lecsaptunk. Konkrétan ez azt jelenti, hogy amikor 2006-ban megjelent, én akkor a helyi közösség elnöke voltam, és megjelent nálam egy kis lány hátitáskával, és azt mondta, hogy valamilyen együttműködés szeretne a Doroszló és Kupuszina között.
2: Ő pedig nem volt más, mint Felt Ilona, a nyugatbácskai közösségi élet meghatározó egyénisége.
3: Ebben nagyon gyorsan a négyes fogat, tehát ugye Gombos, Doroszló és Szilágyi helyi közösségek elnökei egyetértettek, említsük meg Nemes Istvánt Gombosról, és Szilágyról pedig a Horváth Bélát, akik, nyugodtan lehet azt mondani, hogy nem egy párt, nem egy meghatározott erőnek voltunk az emberei, viszont a problémák azonosak voltak. Nagyon gyorsan fölismerve, ezért mindenki azt mondta, hogy hozzunk létre egy valamit. Aztán a valami kiderült, hogy nem lehet más Szerbiába. Úgymond csak egy civil szervezet, és annak is a regionális jellegét, maga a működése, és az a tevékenység adja, amilyen folytat, tehát folyamatosan bizonyítania kell azt, hogy egyfajta lídere ennek a térségnek, hogy tud segíteni a többi civilnek, vagy önkormányzatnak, vagy falunak, ha úgy tetszik, hogy regionális azok az akciók, amiket csinál. Talán egyik legnagyobb lépés az az volt, amikor Zomborban nyitottunk irodát, belátva azt, hogy ezt falukról csinálni nem lehet.
2: Mert ugye eleinte kihelyezett kisebb irodák voltak a falvakban.
3: Hát igen, az első elképzelés az volt, hogy minden faluban majd egy fiatal kiképzünk arra, hogy pályázatírásba, lebonyolításba, különböző szervezésekbe ott legyünk. Úgyhogy ez így össze is állt, aztán ez bővült, Bezdán volt a következő, aki teljes mellszélessége belállt, majd utána jött ugye Militics és Telecska. De aztán rájöttünk, hogy ez így nem tartható, hiszen annyi fizetést nem tudtunk soha beteremte, mennyi kellene egy 7-8 fiatalnak, és mire kiképeztünk volna egy gyereket, ez a másik probléma, gyereket, addigra hát a egzisztencia után ki férhő ment, ki mindahány annyiféle történet van, szóval nehezen tartató volt hozzá kötenni, hogy akkor, amikor már zomborva is megerősödött úgy a VMS, hogy segíteni tudott ebbe, hogy a várostól kapjunk egy olyan irodát, amit fönn tudunk tartani is, és akkor így egy központi irodát tudtunk nyitni Zomborba. Azóta a Dunatáj gyakorlatilag ott működik.
2: Mi az a szolgáltatás, amit ez az iroda nyújt a nyugatbátkai civilek számára?
3: Hát a feladat egy kicsit módosult, hiszen az önkormányzatokkal az együttműködés eltolódott, hiszen azt nem tudja a Dunatáj csak nagyon kis részbe felvállalni adott esetben, viszont a következő nagy lépés az volt, hogy az MNT kinevezte szórványközpontnak magát a Dunatájat Nyugatbácskára, és így hivatalossá is vált az, hogy akkor ezt a tevékenységet folytassuk, ami elsősorban a civil szervezeteknek, egyházaknak a pályázat megírása, lebonyolítása, elszámolásáról szól, de olyan különböző rendezvények megszervezését is felvállaltuk, ami azért mégiscsak regionális jellegű kell, hogy legyen. Ezek mellett a szabad kapacitásba felvállaltunk még a vállalkozóknak is és a mezőgazdaságnak is pályázatírást a nagyon minimális szinten önköltségen, hogy minél több embernek segíteni tudjunk. Ez ment egészen mostanáig, most egy vízválasztónál vagyunk, vagy voltunk. Gyakorlatilag pont a 20. évfordulókon lett kérdéses az, hogy merre tovább, hova tovább. Tehát kérdéses volt, hogy az új kormány, az új magyar kormány vajon milyen döntést fog hozni, hogy egy ilyen fajta, tehát hogy egy szórványközpontra szükséget látja-e, fogalmazhatnák úgy is, hogy föleismeri, hogy mekkora szükség van egy ilyen intézményre. Most megkaptuk gyakorlatilag a szerződést az új államtitkár úr aláírásával, hogy támogatják a Dunatájat. Én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Ez azt jelenti, hogy folytathatni bírjuk az egész régiónak a segítését, és ezeknek az embereknek még van, aki csináljon valamit, addig szakmai segítséget nyújtsunk.
2: Ez jó hír. Melyek azok a rendezvények, központi rendezvények, amelyek megszervezését felvállalta a Dunatáj Egyesülés, illetve hát amelyiknek ötletgazdája volt ez az ernyő szervezet.
3: Augusztus 20-a nyilván mind legnagyobb ünnepünket, és egyfajta seregszemléjét is még az itt élő magyarságnak ezt minden évben megszervezi a Dunatáj, úgy tett föl is került a Zombor turisztikai térképére, tehát várnak is rá, hogy úgy mondjam, már Zombor mindennapjainak részévé vált, ami a legfontosabbak közé tartozik, a civilek találkozója, amit szintén minden évben megszervezünk, tehát mindig van egy kis szakmaiság benne, egy kis ismerkedés benne, egy kis szórakozás is benne. Ezen kívül most új, talán picit új elem az, hogy a karácsonykor folyamatosan próbáljuk majd megszervezni a karácsonyi koncertot, egy komoly zenei koncertet, és új év előtt pedig egy magyarországi együttessel egy könnyű zenei koncert, ami az év végi mulatozásról szól. Ezen kívül alakul még, de én úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni szervezni idén is a télapó csomagot egész Nyugatbácskába. Zombor községben ennek adottak a feltételei, még ezen még azért dolgozni kell.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: 9 óra 47 a pontos idő, útközben is hallgassanak bennünket, hiszen az információim alapján rendőri ellenőrzésre számíthatnak azok a sofőrök, akik Szabadka és Palics között vezetnek, de Szabadkán a tűzoltóságnál és a Rádigyfivérek utcában a Pékségnél is ellenőrzik a sofőröket a rendőrök, valamint Zobnaticán is érdemes körültekintően vezetni. Mi itt most a Mozaik második óráját zárjuk, hamarosan hírösszefoglalóval érkezik Bíró Tamara a stúdióba, majd utána folytatjuk a műsort, viszont most következzen egy 2018-ban alakult erdélyi magyar indirok együttes, talán egyik leghíresebb zeneszáma, a Mesélek a bornak a 4th Street-től, azaz a 4th Street-től.

otthon vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamosenergia termelésre használják fel. Arról is beszélt, hogy a villamosenergia tőzsdei ára meghaladta az 500 eurót megawattóránként, amire a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. Ami viszont jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt hónapokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadékhiány a mezőgazdaságban. Északbácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. Szinte minden szántóföldi növényt megviselt az aszály, a legnagyobb kárt a kukorica sínylette meg, sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. A nagy hőség az állatokat is megviseli, a gazdák ilyenkor ventilátorokkal hűtik a teheneket, és nagyobb figyelmet fordítanak a takarmányozásra, mert a meleg a tejtermelésre is hatással van. A szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a fúrt kutakra is, a szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken, és bár korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét, az utóbbi években ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondok jelentkezhetnek a kutak vízellátásában is. Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi értékelésében. A közlemény szerint a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hidegfronthoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb, jelezték. Kiemelték, a hidegfront nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszályhelyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekordalacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenni a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Jelentősen módosul az idei Green Future Fesztivál programja, elmaradt T-Deni koncertje, csütörtökön pedig a nagy színpad sem nyit ki. A szervezők közlése szerint a fesztivált ugyanakkor megtartják, a program kisebb változtatásokkal folytatódik. A rendezvény Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a változás oka, hogy a MOL új Európa alapítvány megszűnését követően az idei évre megítélt támogatás nem kerül kifizetésre. A kieső forrás miatt a szervezők több nehéz döntést is meghoztak, amelyek a programokat és egyes szolgáltatásokat is érintenek. A Green Future Fesztivál azonban már augusztus 13-án csütörtökön megkezdődik. A Red Bull Stage és a Jägermeister Stage várja a látogatókat. A helyszínen megvásárolható csütörtöki napi jegyára 1000 dinár lesz. A szervezők tájékoztatása szerint péntektől ismét 3 színpadon folytatódik a fesztivál programja.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, vörös meteorológiai riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: Hírműsorok óránként.
6: Programajánlatok.
7: Határhelyzet.
6: Időjárás.
8: Közérdekű információk.
6: Itt az SMR-ben.
0: Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30
0: retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív

krémmel a kezükben. A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, valamint a tűző napot mindenképp kerüljük el. Itt a Mozaikban ritmust adunk a nap hátralévő részének, de előtte felhívom figyelmüket arra, hogy a Szabadkai Zsinagóga Alapítványa tartós hőségre való tekintettel augusztus 5-e és 9-e között, tehát a mai naptól egészen vasárnapig módosított nyitvatartással várja a látogatókat, tehát szerdától vasárnapig 10 óra és 14 óra között lesz nyitva a Szabadkai Zsinagóga. Zenéljünk most tovább, és ne feledjék, ha van bármilyen információjuk, esetleg üzenetük, hozzászólásuk a műsorhoz, írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Ha pedig arra kíváncsiak, hogy mi minden történik itt a rádióban, akkor keressék fel Facebook oldalunkat is, ahol megosztjuk különböző beszélgetéseinket, így ha lemaradnának bármiről is, akkor van mód a pótlásra.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A mai napon lehetőségünk van egy nemes cél érdekében tenni, ugyanis a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon, augusztus 5-én már 9 órától egészen 12 óráig véradási akciót szerveznek Csókán a Vöröskereszt épületében, valamint Pancsován, szintén a Vöröskeresztben. Aki teheti, vegyen részt rajta, hiszen egy csepp vérrel életeket menthetünk. Na de most zenéljünk tovább, következzen Boniem.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Újabb mozaikos órát zárunk, de tartsanak velünk a folytatásban. Hamarosan hírekkel érkezik Bíró Tamara, majd a következő órában egy meglepetés vendég érkezik hozzánk. Azaz Kis János Manó jön a stúdióba, hiszen holnap élő rádiódiszkó Palicson. Így hát Manó elárulja majd, mivel készül az estére, milyen hangulat várja a közönséget, és arról is kérdezem majd, hogy miért különlegesek számára a terepi műsorok. És ahogy Agárdi Gábor kollégánk fogalmaz, ne állítsanak az állomáskeresőn, tartsanak velünk!

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában, az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamos energia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent. Várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Magyarországon csak nem 400 helyen volt szabadtéri tűz a hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A beszámoló szerint csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos és lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt. Az MTI értesülése szerint halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Főn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet, és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltó kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek következtében azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai hídlábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásnak. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai úti közlekedésnek rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd Szerbiában.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
8: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Ha csütörtök, akkor Rádió Diszkó Kis János Manóval itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán és az interneten. Egy évben azonban van egy különleges nap, amikor a műsor élőben jelentkezik Palicsról, a valamikori Amfora Diszkóklub elől, a Vigadó teraszáról. Holnap augusztus 6-án 20 órától egészen 22 óráig egy óriási buli várható Palicson. Erről beszélgetek most itt a stúdióban Kis János Manóval. Szia Manó, üdvözöllek!
4: Üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat. A rádiódiszkót úgy is fel lehet konferálni. Rádiódiszkó.
3: Ez jó, jó kezdés, valóban. Hát már sokadik alkalom, hogy a rádiódiszkó kiköltözik Palicsra, és mondható, hogy 50 év után is aktuális a műsor, folyamatosan érkeznek az üzenetek is. Mi lehet ennek a titka, hogy ennyi idő után is ennyien hallgatják?
4: Hát tulajdonképpen, ha nézzük az elejét, nem ilyen volt a rádiódiszkó, mint amilyen most, akkor inkább ilyen bemutató féleség volt. Rajtam keresztül kaptak információt az újdonságokról, mert abban az időben nem lehetett nálunk lemezeket venni, külföldi lemezeket, ami a nagyvilágban megjelent, de ez érvényes volt Magyarországra és Romániára és meg a környező országokra, hogy átinekelték szerbre vagy magyarra, és úgy jelent meg. Külföldi zenét nem lehetett venni, mert nem volt igaz. Nagyon kevés grammofon is volt, hát annak ide. Én az első zsúrokat, még mielőtt elkezdtem dolgozni, bármint, mint műsorvezető, az úgy nézett ki, ezek ilyen házi bulik, a zsúrokat neveztük, kihasználtunk minden alkalmat, ami lehetett, hogy névnap születés, vagy csak egyszerű a szülők nem voltak ott, vagy csak megtűrtek bennünket valamelyik szobában, és akkor akinek volt gramofonja, oda mentünk, és akinek volt lemeze, akkor kihozta egy 5-6-10-et kihoztak, és akkor valakinek kellett rakni a lemezeket, és valahogy így csöppentem ebbe a világba, mert rájöttünk mindjárt az elején, hogy azért ott sem mindegy, hogy milyen sorrendben rakod, még akkor is a szünetekkel. És akkor később változott el, minden változik, a rádiódiszkó is most is már kicsikét más, most már átment a retróba, és tudja mindenki, tulajdonképpen nálunk is hallhatóak, a mesterséges intelligencia az már nem a jövő, ez a jelen. És ezt nem lehet kikerülni. Lehet nem szeretni, lehet szeretni, ez mindig így volt a zene is, mert ha valakinek például nem tetszett, az a zene és stílus, ami abban a klubban ment, amelyikben dolgozom, mert elég sok helyen megfordultam, még Újvidéken is volt rádiódiszka, az Újvidéki Rádió hullámhosszán sokáig éveken keresztül ment, párhuzamosan, nem ugyanabban a zenében, nem ugyanabban az időben, de ment ott is. Tulajdonképpen, hogyha nem tetszett valakinek, akkor maximum annyit tudtam mondani, hogy nem jó helyen vagy. Érted? Mert miért? A közönségnek dolgozunk, és holnap is az lesz, a többségnek.
3: Mindig és nem a... lehet mindenkinek megfelelni.
4: Nem is akarok mindenkinek megfelelni. Tehát tulajdonképpen az annyi önkritika kell, hogy legyen valakiben, aki eljön így olyan helyre, ahol mondjuk, hogy legyenek százan, és abban százból 50-60 ember, vagy akár több is, az már nagy sikerét, de ha azok jól érzik magukat, akkor te ne mondja nekem senki, hogy miért nem teszem ezt, vagy miért nem teszem azt. Hát azért, mert ennek megvan a kellete. Bármelyik zeneszám helyett rakhattam volna, vagy rakhatnák más, mert van miből válogatni. Érte? Próbáljátok elhinni nekem, hogy elég nagy lemeztáram van. Érte? De az a gond, de az másik, ami nagyon fontos. Hiába van neked 1000, 10000, 100000, 1 millió zeneszámod csütörtök este. Na, mit gondolsz, mennyit tud lemenni? 25-30, még annyi se.
3: És azért jól meg kell válogatni, nem, akkor melyek nem azok minden. A zeneszámok?
4: Igen, amelyek... valamikor is így volt, tulajdonképpen, na valamikor úgy volt, hogy körülbelül 2,5-3 perc volt egy kislemeznek a hossza. Azt jelenti, hogy óránként 20 zeneszámot számolhatunk, és hogyha 4 órás a diszkó buli, mert leszámítjuk az elejét, amikor gyülekezünk, a végén, amikor már egész más mondjuk rockzenét engedünk, hát 60-70 zeneszámból gazdálkodtunk. Hiába volt 5-ször, 10-szer, 100-szor több. És akkor mentél ki új lemezekért valahova, és nem arról volt szó, hogy mennyit bírok megvenni, hiába hozok százat, nem bírom mind leengedni. És a régiekben is megvan mi, amit meg kell tartani, mert még mindig sikerszám, még régi számok, tehát nem lehet komplet, nem, ez nem ruhatár, hogy kompletet kicserélem. Nagyod?
3: Igen.
4: És akkor mindig azon próbálgon, tulajdonképpen a közönség az, aki jól érzi. Mit agadás? Jó első érzés volt, amikor megjöttek olyan visszajelzések, hogy a bejáratnál visszafordultak, mert aznap este mondjuk nem én dolgoztam. Igen. Volt erre példa, és nem rokon volt.
3: Ez jól eső tud lenni, és az is fontos, hogy a műsorodban nem csak zenéből áll a műsorod. Mindig mesélsz is az előadókról, dalokról. Ezt fontosnak tartod?
4: Igen, nagyon fontosnak tartom, mert tulajdonképpen valahogy megszelektálom, hogy kiről mit mondok. Tehát, ha hozzájutok valami információhoz, amit úgy érzem, gondolom, hogy érdekes lehet, akkor én azt használom. Mindegy, tulajdonképpen nem biztos, hogy, és eléggé lokálpatrióta vagyok, hogy szokták mondani, hogy aki környékünkben, szoktam őket segíteni, és mindenki át ez, jön valaki, és ahhoz hát ez most nem is olyan, mert hogy nézd, nem lett mindenki John Lennon. Érted? Úgyhogy, és őtet se kedvelte, szerette mindenki, kezdjük azon, tudod. Ez egy olyan dolog, tehát, hogy ha találok valaki, ma most is ott vannak ilyen dolgok, mit is mondjak te neked, hogy újabban, hogy a legtöbb kritika most van az a mesterséges intelligencia körül, mint annak idején volt például a Modern Talking, amikor a két szép fiú, amikor engedtük, az egyes után rakták azokat a sallal a számokat, bugyut a szöveggel, de táncolható volt, csak a közönség fogadta, és hálásak voltak a felkonferálásra, mondani, itt a két szép fiú, nem tudom, mit szeretnek rajtuk a lányok, mert egyik se hasonlít rám. Szóval ezt egész jó poénak tartottam, voltak mások is, akik úgy gondolták, hogy az voltak, úgy csak azt mondta, mit tudom én, akkor menjél máshogy. De amikor meghallgattam egy interjújukat, amit adtak egy tévében, érted? Szóval nagyot nőtek a szemembe, amikor valaki szóvá tette, hogy mivel magyarázzák azt, hogy az egész világon népszerű, kivéve Angliában és Amerikában az angol nyelv. Hát azt, hogy ott értik a szöveget.
3: Igen. Hát kritikusok a hallgatók, az tény, mondod ezt a mesterséges intelligenciát. Hogyan fogadják? A legtöbben azért pozitívan?
4: Akik pozitívan fogadják, azok már el se tudják képzelni. Vannak már kedvenc zeneszámok, amik felkerültek a YouTube-ra, sőt, tulajdonképpen ismerem a szerzőjét, érted? Személyesen ismerem az embert, érted? És akkor ez egyfajta olyan, és már a visszajelzés van, érted? Tehát vannak ilyen, hogy nem kell, hogy neked tetszen, érted? Ez nem kötelező. Érted? És én azt tiszteletbe tartanám, hogyha valami mondjuk neked kellene, hogy születésnapot tartsak, ez egyfajta olyan, és már a visszajelzés van, érted? Tehát vannak ilyen, hogy nem kell, hogy neked tetszen.

0: Ne, az amforrás zene, próbálom, ez kell, hogy legyen a lényege, de nincsen, ahogy szoktam mondani, minden kőbevésve, és ha nekem lesz igazam, és akik ott vannak, nem fognak sikítve leszadni a táncpódiumról, vagy minek nevezem, az mert raktam olyan számot, ami akkor nem ment, érde, akkor elértem a célom, és hogy is mondjam, nem szeretem a kritikát, de elviselem.
1: Igen.
0: Dicséretet a sokkal jobban kedvelem.
1: Mielőtt még rátérünk arra, hogy mi lesz holnap, egy kicsit beszéljünk a régi Amfora diszkóról, hiszen azért az sokak számára legendás hely.
0: Igen.
1: Neked mit jelent személyesen?
0: Hát a régi szép emlékek között ott van a dobogós helyzet, nem arra mondjuk így. Hát tulajdonképpen az a nehezen indult, mert az tulajdonképpen előtte volt próbálkozás, hogy legyen lemezklub, és nem futott, nem indult el, nem ment, nem adta, hogy kell. Akkor beszéltem az akkor igazgatóval, hogy én úgy érzem, hogy nem jó csinálnak valamit, hogy én átvenném, de én nem tudom egy vigadónak a bérletét kifizetni, az nekem túl sok. Egyezzünk meg valamilyen fajta százalékba egyeztünk ki a belépőjeken, és akkor a Kikindai Esztrádán keresztül bonyolítsuk le az üzletet, meg stb. Úgyhogy hát az elejében jöttek azok a kritikák, hogy hát alig vannak, tudom, az első nap, hát nem több voltak, én 40-50, tudod. És később, amikor föltornázza magát az átlag 5-6-7-800-ra, tudod, és mindig megvannak, akkor már olyan beszélgetésen is részt vettem, illetve behívta beszélgetni, hogy tulajdonképpen, hogy ilyen előnyös szerződéssel vezet a klubot. Hát mondom, nézzetek vissza, hogy kezdődött, és hol vagyunk most. Tehát, és nem vagyok hajlandó ebből alább engedni. Miért? Sőt, én úgy érzem, még a dicséretét is érdemlek, mert tulajdonképpen Palics on az 5-600, mit tudom, hány, akár 1000 fiatal is annyi, ha nincs, de mindegy, érted? Azok jöttek, azok használták az autóbuszt, látogatták a környező éttermet, valaki megismert egy lányt, akkor kimentek sétálni, tehát hányszor volt úgy, hogy nézzük, hogy mit tudom én, elment 500 jegy, és nincsenek 200-an a terembe, tudod? Tehát új ismeretségek kötődtek, barátságok, sőt, nagyon sok később szerelem, házassággal végződött. A legelső ilyen nyilvános rádió, diszkó, Palicsi műsoron próbáltam osztogatni ajándékot olyanoknak, akik ott ismerkedtek meg, és esetleg még mindig együtt vannak. Nem volt elég ajándékom.
1: Igen.
0: Hogy mit tudom, már 30 év együtt vannak, itt találkoztak először, mert az volt a lényege az akkori diszkókluboknak, szórakozó helyeknek, hogy ott tudtál találkozni valakivel, nem csak az osztálytársaiddal, esetleg a munkahelyeddel, meg a pár szomszéddal, hanem az egész várossal, sőt később, mikor sokan voltak, az egész a Vajdaságból jöttek.
1: Mondhatjuk, hogy akkor ez a munka gyümölcse beérett.
0: Persze, hát nem én találtam, mert az agyvilágban ez működött. Hát van, régen is azért voltak ezek a szüreti mulatságok, meg lakodalmak, meg aratás ünnepség valamit, mert valahol a fiúnak, meg a lánynak valahol kell találkozni.
1: Igen, és hát szórakozni mindenki szeret.
0: Igen, szórakozni, de tulajdonképpen, hogyha a szomszéd kislánynak nem elég szépek a szemei, akkor valahol máshol kell keresni, hogy ott, akinek megfelelő a szeme színe.
1: Persze. Beszéljünk akkor arról, hogy mi lesz holnap. Mivel készülsz, mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak a Vigadó teraszára?
0: Egy érdekes kérdés, tulajdonképpen nem szoktam készülni, külön nincs mit készülni. Számíthatnak arra, hogy a zöme olyan zene lesz, ami akkor ott ment. Van egy pár, ami nagyon ment, mit tudom én, a Linda, meg a Bob Marley, a Kudjubila, mert abból akkor voltak ott azok a külföldi egyetemisták, középiskolások, Palicson voltak elszállásról, azok jöttek szép számba. Az elebe volt egy kis gond, mert egész más világból jöttek, olyan világból, ahol például tilos az alkohol. Nálunk nem. Akkor jöttek a szóni, hogy nem mond. Ilyen nálunk nincs. Ők jöttek ide, nálunk lehet alkoholt kapni, ők meg döntsét kell kelti egymás között, hogy kinek mennyi az elég. Érted? Úgyhogy nem az a gond, hogy valaki megiszik egy vagy két sört, hanem ugye nem tudja, hol az elég, hol a határ. Ugye? De ők meg imádták a Bob Marley-t, és az jöttek, és ilyen zeneszámokat engedtem. De elfogadták azt a Linda, és ott tulajdonképpen egy gyors, pörgős szám, sokan kritizáltak, akkor menjetek máshova. Voltak olyan klubok, ahol esetleg más zene van, ott érzed jól magad, jó. És azért próbáltak elhinni. Elég sokat hallgatom ezt a zenét. És otthon nem ezt hallgatta, nem ezt szól.
1: Igen. Hogyha,
0: nem azért, mert bajom van vele, érted? Egy egészen más jellegű zene, halkan szól, bármit csinálok olyankor. Uh-huh. Például sokat olvasok, érted? Még most is.
1: Feltételezem, hogy sok olyan hallgató érkezik, akik azért évről évre ott lesznek, vagy ott vannak a rádió diszkóban. Mondhatjuk, hogy vannak visszatérő törzs vendégek.
0: Igen. Meg állandó hallgatók is vannak, vannak olyanok is, akik most is

0: tulajdonképpen relatív újoncok, de kérdezik, hogy hogy lehet oda eljutni, meg mennyi belépő. Nincs belépő. Lényeg az, hogy érezzétek jól magatokat, mert ezt a lehetőséget, hogy is mondjam, más nem fogja nekünk megszervezni. És én azt is mondom, hogy azt, amit én csinálok, más is csinálhatja, és mégsem teheti meg. Érted a dolog lényegét, hogy olyan zenét engedek, ami akkor volt újdonság, amikor a holnapi látogatók nagy része még fiatal volt. És akkor is én engedtem, és most is én engedem. De hiába engednéd ugyanazt a zeneszámot le.
1: Az nem legfeljebb
0: megkérdeznék, hogy most ez ki. Érted? Gondolom nem az, hogy szétszaladnának, érted, de...
1: Akkor mondhatjuk, hogy kicsit egy ilyen nosztalgia buli is lesz?
0: Nem, hogy kicsit nagyon is az lesz, de lesz benne. A valóságot, ami körülöttünk van, azt nem lehet eltörölni. Hát mondok neked például olyan példát, hogy változik a világ, és néha az ember nem is érti, hogy tulajdonképpen, hogy akkor az miért volt, és kinek volt jó. Például Magyarországon gyakran vendég szerepeltem, és egy időben tilos volt Magnót használni. De pedig szerintem eléggé dörzsöltek voltak azok az úgynevezett, nem is aminek nevezem ellenőrök, hogy tudták, hogy használjuk, de elnézték, ha nem viszi az ember túlzásba, és az hogy csinálta, hogy volt ott egy keverőasztal, két gramofonnal föltett egy nagy lemet, és bekapcsoltad a Magnót a fiókba. Ami már előre fő volt, hogy néhány olyan zeneszámát, végül is, hogyha mész valahova, érted, az igaz, amit mondtam, hogy mit tudom, 50-60-80 zeneszám mehet le, de az, hogy az a 80-100 lemenjen, a kő legyen nálad 2-300, és mégsem mehetek egy kisebb...
1: Készülni kell, érted, tehát.
0: Egy teherautónyi lemezzel, hogy kérdés, hogy megjelenik a Csernai Panna, és kéri tőlem ezt az a számot, és akkor hát most éppen nincs meg, érted? Nem azért, mert jó vagy rossz az, amit engedek, érted? Hanem mást is lehet. Mert legkönnyebb kritizálni, próbáljátok meg, hogy hívjatok meg egyszer kritikusnak valahova, és meglátod, mindenbe bele tudok kötni.
1: Igen, és feltételezem, hogy sokan kilátogatnak, majd több korosztályból is szerintem azért ott lesznek a bulin. Azt is áruld el, hogy vajon lesz-e valamilyen étel, ital lehetőség is a igen. helyszínen. Ha jól tudom, akkor Búzár Zsuzsa kolléganőnk ott lesz már a lángos sütő.
0: A Huszár lángos ott lesz, és igen. Nem csak lángos lesz kapható, hanem lesz ottan ital is, ahogy szoktam mondani, a hangulat javító, nem én találtam ki, egy hangulatjavító szerek.
1: Mindenképp.
0: Mert lesz, és korábban ott leszünk kint, mert hivatalosan, és azért is van, még mielőtt bárki megkérdezi, miért csütörtök este, és miért nem szombaton, mert évek óta csütörtök este megy a műsor, és az élő műsor sem mehet akkor másra, mehetne elméletek, de ez nem az. Mert sokan külföldön hallgattak, már vannak előjelzések, hát égül is jelentkeznek sokan Magyarország, Szlovákia, Kanada, Ausztrália, helyből, meg mit tudom én, Németországból, Ausztrália, szóval hagyja soroljam tulajdonképpen, és az manapság ez dokumentálhat, hát megmaradnálunk, nem törődjük az üzeneteket. És ott is lehet zeneszámot kérni tőlem, de előre bocsájtom, ottan a lehetőségek kicsit korlátozottabbak, mint itt a stúdióban. Itt, ahogy szoktam mondani, a felső határ a csillagos ég. Ottan lesz fölöttünk tető, és az kicsikét akadályoz. Úgyhogy abból bírok válogatni, ami ott lesz, hát az is valami, de mint ma említettem, hát jobbik esetben 30 zeneszámról van szó.
1: Akkor igazából a műsor alatt lesz lehetőség oda menni hozzád, akár beszélgetni a zeneszám alatt, fotót készíteni
0: veled. Ha nem jöttök oda megyek ki, hát Androd nélkül a mikrofonnal, hogy képzeltétek? Adok lehetőséget, hogy vagy megveregetik a vállamat, vagy bokárugnak, hogy mit engedek.
1: Én be kell, hogy valljam, most leszek először ott a helyszínen, nem voltam még soha rádió, élő rádiódiszkó, úgyhogy nagyon izgatottan várom, és szerintem a hallgatók is már nagyon várják. Így a beszélgetésünk végén mit mondasz, miért érdemes holnap kilátogatni Palicsra?
0: Vigyázz, mert ez egy fertőző dolog.
1: Igen, aztán megkedvele... majd csak is rádiódiszkóhoz fogok
0: nem
1: járni.
0: Nem kell csak nyilván. Is rádiódiszkot hallgatni, hanem tulajdonképpen olyan jellegű műsort, ahol tulajdonképpen aki a hallgatók, a látogatók miatt van, mert annak idején, hogy is mondjam, hogy egy dolog, hogyha valaki, most nem akarok senkit sem megbántani, de egy dolog bencsücsülni egy rádióban, engedni a zenét, és... Te gondolhatod azt, hogy az egész világ most csak te rád figyel, és lehet, hogy nincs három hallgatót se, még a rokonság sem mint hallgató, mit tudom én, érted? Tehát valamennyire lehet mérni a dolgot, de nem úgy, mint amikor egy diszkoklubban, amikor a Haciendában az az első
1: olyan klub. És látod, hogy táncolnak de az
0: igen,
1: emberek.
0: A Hacienda az első olyan klub, Szabadka környékén tudtam, ami annak épít. Igaz, hogy lakóháznak indul, de utána a kollégával, aki most kint van Kanadában, és ott ő is DJ-kedik, nálam ott még fiatal gyerekkorában is, érted, hogy diszkot csinál. csináltunk belőle. Annak építettük. És hogyha a képzet az nem jön össze. Érted? Mit kezdesz egy akkor pénzet, hogy a betonba beöntöttük a baszkabineteket, a táncterembe lesülyeztettük az hangminőségnek jobb, meg mit tudom, ilyesmiket, hogy mi annak csináltuk, és ott van előttem a közönség, akkor azt akarom, hogy holnap is eljöjjenek, mert belőlük élünk. Hát volt egy idő, amikor a 13 beosztottam volt, akik rendesen bejelentett munkaviszonyban voltak, az mind 13, vagy mit tudom, hány család nem volt, mindenki családos, de azok abból élnek. Tehát nem volt garantálva, mint mondjuk most itt a beszélgető, garantálva a fizetés, csinálod, amit akarok, engedem ezt, engedem azt, engedem amazt, teljesen mindegy. Nekem, ha biztosítva van, akkor az ember könnyen abba a hibába esik, hogy az így jó, hogy csinálom. De nem vagy leellenőrizve. Ott viszont az volt, hogy meg kellett dolgozni érte, főleg ha volt konkurencia. Mert volt. És mindegyikkel egymásra mi jóba voltunk, tudod. De hát akkor néztük, füleltük, hogy mi van, amanna, hú, ez nekem nincsen meg, vagy pedig fordítva is igaz volt, tudod. És akkor lehetett cserélni valamit valami. Csak az, hogy hú, ez nekem kellene, add ide, várj rá, miért? Tehát én ebből élek, szerezd be magadnak. Hát szóval nem dicsekszem, tulajdonképpen én egyetemet végeztem, és nagyon gyorsan arra eljutottam abba a szituációba, hogy a helyzetbe, hogy el kellett döntenem. Vagy az egyetemi végzettségemmel dolgozom, vagy műsorvezetőként dolgozok, mert a kettő együtt nem megy. Egy-két nap meg lehet csinálni, de akkor nem voltak olyan sokáig nyitva a diszkóklubok, de hát mondjuk, hogyha valami nyitva van egy óráig, mondjuk, vagy negyed-kettő, két óra, fél háromra ágybe kerülsz, és hatkor reggel meg kell jelenni munkahelyeden, öltönyben, nyakkendővel, és frissen, nem tasakos szemekkel, úgyhogy az nem megy. Tehát vagy. Tehát már sok olyan volt, akik meg is köszöntem a közreműködést, mondom, el kell dönteni. Nem tűrtem el, hogyha valaki nekem dolgozik, vagy pedig nekem van jogom felülbírálni, csinál, nekem éjfélkor ne kezdje engedni olyan vacak zenét, hogy menjenek már haza, mert neked reggel kelni kell.
1: Igen.
0: Érted? Ez nem korrekt. Ez nagyon nem korrekt a látogatókat ott, és nagyon hálások vagyunk mindig olyan látogatóknak, akik látod, hogy tetszik nekem, mit csinálnak után, holnap is az lesz, ha lesz olyan társaság, ami látom, hogy mosolyognak, táncolnak, viszik az intmót, nekik fogok dolgozni, igyekszem majd az ő kedvüket lesni, mert ők magukkal rántják azokat, akik ott egy kicsikét, hogy a háttérben kicsit szégyelős, mert nem mindenki hajlamos arra, hogy ő nyissa meg a táncot, és kivonulja egyedül a táncterembe, vagy ketten, három, négyen, hogy mindenki lássa, amikor ő megvan, ott már elvegyülnek.
1: Szerintem holnap is tömeg lesz, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó bulit fogsz csinálni. Annyira jó hallgatni, ahogy mesélsz ezekről az időkről, hogy régen tényleg hogy volt, és most is úgy van, tehát, hogy nyilván átkozott a rádió helyére a diszkó, de hogy most akkor élőben kint leszünk Palicson, és bulizunk egy nagyot. Manoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor holnap mindenkit invitálunk 20 óra és 22 óra között. Hát már akkor a vízzelítő
0: zenét legalább, mert...
1: Igen, milyen zenét? Mondj egy zenét. Milyen zene szóljon most a rádióban?
0: Fúha, sok mindenből lehet választani, de hogy adjak időt a technikusnak, hogy előkotorja a lemeztárból. Hát például van egy zeneszám, mondjuk mondjam, vittem klubból klubba, ahogy dolgoztam magammal, mert nekem megtetszett. És ott érdekes annak az együttesnek, beszereztem utána, illetve belehallgattam minden mást, ami később kiadtak, és egy se ütötte meg ezt a névot, nekem megragadta, nekem most is tetszik, mert van neki talán mondani valója, dallama és pont a ritus megfelel. Szendikoz, ilyen homokos partot jelent az együttes nevem, az együtteseknek mindig kellett valami nevet adni, volt a kettő sokkal cifrábbak is. De a dal címe nekem nagyon megtetszett akkor, és úgy érzem, hogy most is fog menni, mert főleg aki érintve van, annak biztos tetszik, mert az a dal címe, hogy True Love, igaz szerelem, és ott a zárójelben a folytatás, That's a Wonder, az egy kész csoda volt akkor, és ma is az, de hála Istennek léteznek ilyenek. Az, ami a Neoton familiának az a Vannak kivételek című dal. Ez egy olyan dal, ahol az ember rá, igen, ilyen is van. Tehát lehet, hogy kevesebb, mint a másik volt, de ilyen is van. És aki ilyenre ráfut, rátalál, én úgy érzem, hogy megütötte a főnyereményt. Nem mindegy, hogy hogyan éled le az életedet, mert abból csak egy van. Nem mindegy. Tehát, és ez egy gyors valamiről szól, hogy True Love, igaz szerelem, de szóval van, de ez egy kés csoda, ha megvan, akkor érdekes, akkor minden sokkal gördülékenyebb, már mindjárt nem is olyan nehéz a gazdasági helyzet, már mindjárt nem is olyan nagyobb probléma, hogy milyen a tévéműsor, stb.
1: Így igaz. Hát akkor most szóljon a True Love, és holnap pedig akkor mindenkit várunk Palicsra, a vigadó teraszára.
0: Még orvosi igazolást sem fogadok el. Összehúzom a szemöldökömet, és csúnyákat gondolok róluk.
1: Szóljon hát a True Love.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
3: Búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó következik itt a 107,1-en, majd a folytatásban lesz árfolyam információ és egyéb közérdekű információkkal is szolgálok majd önöknek, de természetesen kijelenthető az is, hogy programokból sosem elég, a műsor utolsó órájában Gunarasra kapcsolok majd telefonon, hiszen a településen már készülnek a falunapra, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg, szervező mondja majd el a részleteket, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig következik egy frappáns zeneszám.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhullám a Szerbiában. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, és meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhullám a Szerbiában. Az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen, a Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Csak negyed kapacitással működik a Gyerdáp vízerőmű a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt, közölte Dubravka Djedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban, mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta, hogy bár a vízerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett, minden berendezés üzemkész, és a rendelkezésre álló vízmennyiséget teljes egészében villamos energia termelésre használják fel. Arról is beszélt, hogy a villamos energia tőzsdei ára meghaladta az 500 eurót megawattóránként, amire a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. Ami viszont jó hír, hogy a széntermelés az elmúlt hónapokban stabil volt, és a téli fűtési szezon előtt továbbra is elsődleges cél a készletek növelése.
2: A Gyerdáp erőművei jelenleg csak negyed kapacitással termelnek, azonban minden aggregátor üzemkész állapotban van. Minden vízcsepet elektromos energiává alakítanak, ami a Drinát illeti a Bajnabástai szivattyús vízerőmű júliusban a tervezetnél 30%-kal többet működött, vagyis sikerült elektromos energiát tárolnia. Jelenleg mintegy 140 gigawattórás tartalékkal rendelkezünk, ami azért jó, mert előre nem látható helyzetekre is tudunk reagálni. A környező országokban kialakult helyzet miatt pedig a piaci árak meghaladták az 500 eurót megawattóránként, ami rendkívül magasnak számít. Ilyen árakat a 2022-es energiaválság óta nem tapasztaltunk.
1: Rekord alacsony a Duna vízállása Bezdánnál, mínusz 163 cm mértek az elmúlt napokban, ami meghaladja a korábbi 1909-es negatív rekordot. Újvidéknél is a rekord közeli értékhez közeledik a folyó vízállása, a helyzetet csak az javítaná, ha a Duna felső vízgyűjtőjén komolyabb mennyiségű csapadék esne, mondják az illetékesek. Balogh Sára összeállítása.
3: Szemmel látható változások vannak a Dunán, Bezdánnál. A változások leginkább a túlparton tapasztalhatók, ahol a víz helyett jelenleg homok van. A folyó vízszintje az elmúlt időszakban drasztikusan lecsökkent. Hétfőn mínusz 163 cm-t mértek ezen a szakaszon, ami meghaladja az 1909-es negatív rekordot. Az előrejelzések szerint péntekig a folyó vízállása eléri a mínusz 170 cm-t. A szárazság miatt a Duna medrében egyre több homokzátony és sekély rész jelent meg, ami jelentősen nehezíti a hajózást. Az alacsony vízállás miatt Gombosnál 3, Bezdánál pedig 1 hajófenek lett meg. A hajózás pedig napról napra nehezebb, és csak csökkentett rakománnyal lehetséges. Több helyen csak nappali hajózás engedélyezett, mert a homokpadok és a sekély mederszakaszok miatt megnő a zátonyra futás veszélye. A helyszínen tegnap Alekszandra Szofronijevics közlekedési miniszter az illetékes intézmények képviselőivel áttekintette a Duna rekord alacsony vízállásának következményeit. A tárcavezető hangsúlyozta, a helyzet súlyos, de az állam mindent megtesz a folyami közlekedés működése és a hajózás biztonsága érdekében. A tartományi válságstáb megtiltotta a víz kiszivattyúzását a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszerből. Újvidéknél sem jobb a helyzet. A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása jelenleg mínusz 64 cm. Ez az érték rendkívül alacsony, mindössze néhány centiméterrel van a valaha mért legalacsonyabb vízállás felett, ami mínusz 68 cm volt. A hajózás továbbra is nehézkes a Duna szerbiai szakaszán, és több helyen korlátozások vannak érvényben az alacsony vízállás miatt. A javulás elsősorban attól függ, mennyi csapadék hullik a Duna felső vízgyűjtőjén, főként Németországban és Ausztriában. Kovács Géza, klímakutató.
0: Egy kis zivatar, zápor az nem javítsa ezt a helyzetet, gyakorlatilag augusztus vége felé talán megindulnak a ciklonok intenzívebbek, és akkor ott a lényeges, mert az, hogy nálunk esik Vajdaságban eső, az gyakorlatilag a román részen lesz jó, nem itt. Azért, mert az tovább megy, tehát hanem azok a folyók, amelyek ugye mele torkollanak a Dunába, azok is szárazak, ott sincs csapadék, tehát ez kellene egy tartós időszak, tartós esős időszak, ami elég ritkán jár, ritkán van nyáron egyébként is, ha csak nincsenek olyan specifikus magas ciklonok, vagy olyan légörvények, amelyek itt vannak fölöttünk, kavarognak, és akkor ugye intenzív esők vannak. Hát ez kimarad. Hát idén se volt valójában felhőszakadás, nem beszélgettünk ilyen viharciklonról, egyszerűen nincs csapadék, nincsen front közelünkben.
3: A szárazság nem csak a Duna vízállására van kihatással, a többi vajdasági folyó is közel áll a történelmi minimumához.
1: Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb asszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kostolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy a jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. Mint mondta, most nem kell tartani a munka leállásától, de a mérnököknek hosszú távú megoldásokat kell keresniük, ha az aszályok és az alacsony vízállások rendszeressé válnak. Szerbiának folytatnia kell az új termelési kapacitások építését, és ösztönöznie kell a háztartásokat a napelemek felszerelésére ott, ahol az lehetséges, hogy csökkentsék a villamos hálózattól való függőséget, véli Putnikovic.
4: Azt gondolom, hogy valójában mindenkinek az lenne az alapvető üzenet, hogy tényleg próbáljuk meg takarékosan használni az elektromos energiát, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor egyszerűen nincs belőle elegendő. Most látszik igazán, mennyire fontos minden egyes ország számára az energiaellátás biztonsága és stabilitása. Mert természetesen, ahogy Szerbia betiltotta a kőolaj származékok kivitelét azért, hogy elegendő üzemanyag legyen a benzinkutakon, úgy várható, hogy az elektromos energiával kapcsolatban is hozhatnak majd hasonló döntéseket.
1: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarországon. A szakemberek megfeszített munkájának köszönhetően egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a védelmi munkacsoport keddi értékelésében. A közlemény szerint a következő napokban 40-42 fokos csúcshőmérsékletet mutatnak az előrejelzések, ezért az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig. Akkor az előrejelzések szerint egy hideg fronthoz átmeneti enyhülést, pár napig nem lesz 30 foknál melegebb, jelezték. Kiemelték, a hideg front nem hoz annyi csapadékot Magyarországra, hogy javítson az aszály helyzeten, de Ausztriában eshet annyi, amennyi megemelheti a Duna rekord alacsony vízállását. A tájékoztatás szerint jelenleg pár centiméterrel magasabb a vízszint, mint ami szükségessé tenni a paksi atomerőmű utolsó működő turbinájának leállítását is. A számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Súlyos következményei vannak a hőségnek és a szárazságnak a mezőgazdaságban. Minden nap megtelik a szabadkai sétaerdei medence a hűsölni vágyókkal, és több korszerű eszközzel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Jönnek a részletek. Egyre súlyosabb károkat okoz a hosszantartó kánikula és a csapadék hiánya mezőgazdaságban. Észak-Bácskában a földek teljesen kiszáradtak, a gazdák szerint egy egész évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A termés jelentős része károsodott, miközben az állattartók és a kútfúrók is nap mint nap szembesülnek a rendkívüli időjárás hatásaival. Csernai Panna riportja.
5: Ha nincs víz, nincs termés. A csapadék nagyon hiányzik, mondják a termelők. A tartós szárazság szinte minden szántóföldi növényt megviselt. A legnagyobb károkat a kukoricában okozta a hőség. Sok táblát silóként hasznosítottak, mert termésre alig lehet számítani. Az öntözés csak kisebb területeken jelenthet megoldást. Nagyobb földeken erre nincs megfelelő infrastruktúra. A nagy hőség az állatokat is megviseli. Szalai Géza, ludasi mezőgazdasági termelő.
6: Hűtsük őket ventilátorokkal, itt látom mögött ezek szárazan álló tejenek, ő nekik annyira nem gond a meleg, nem gond, úgyhogy a tejet termelő tehénnel van a gond, aki akcióban van, ő nekik nehéz a kitartásuk, az szabad, hogy levizezzük őket, mert akkor is tüdőgyulladás is lehet, még minden. Hát kevesebb a tej, kevesebb babrak takarmányt is kapnak, könnyebb emészthető dolgokat meg, hát mindenki úgy csinálja, hogy feltalálja magát.
5: A hosszantartó szárazság miatt egyre nagyobb szükség van a furt kutakra is. Sokan próbálják így módon biztosítani az öntözéshez vagy a háztartás számára szükséges vizet. A szakemberek szerint azonban a talajvíz szintje is folyamatosan csökken. Fejős Tibor, szabadkai kútfúró.
7: Elég nagy problémával ütközik mostanában a kútfúrás helyzete azért, mert a vízszintek jócskán leestek ennek a szárazságnak a következtében. Így a kutak igazából nem attól függ, hogy milyen mély egy kút, hanem hogy milyen átmérőbe fúrjuk ki azt a kutat. Mert ha olyan helyen fúrunk kutat, ahol a vízszint olyan mélyen van, hogy nem tudjuk felszíni pumpával felszívni, akkor bizony búvárszivattyút kell használni, az pedig csak úgy megvalósítható, hogyha egy nagyobb átmérőjű kutat rendelünk meg. Na most természetesen ennek van anyagi vonzata is, egy ilyen kútnak az ára az nem ugyanaz, mint egy egyszerű kerti locsolásra, egy fi 50-es kútnak a fúrása. Tehát ez hatványozottan drágítja a kútnak a zárát, így hát az emberek pénztárcájától is függ, hogy milyen kutat rendelnek.
5: A szakember szerint korábban a téli csapadék még pótolta a nyári vízhiány egy részét. Az utóbbi években azonban ez egyre kevésbé jellemző. Ha ez a folyamat folytatódik, néhány éven belül Vajdaságban komoly gondot okozhat a kutak vízellátása is.
1: Megtelt a szabadkai sétaerdei medence a hűsölni vágyókkal, a fürdőzők szerint a napok óta tartó kánikulát a vízben lehet a legkönnyebben elviselni. Az előrejelzések alapján a nagy meleg a hétvégéig biztosan kitart a térségben. Balázs Zita a mikrofonnál.
2: A medencék mellett már akkor a délutáni órákban is sok volt a fürdőző. Szerintük ilyenkor a víz jelenti a legjobb menedéket a forróság elől. Jiljana Bogdanov.
8: Ja, ovde dolazim 8 godina.
2: 8 éve járok ide, és nagyon jól érzem magam. Először is nagyon jó társaságom van, ez az egyik. A másik meg, hogy túl meleg van ahhoz, hogy otthon üljek, legyen klíma vagy bármi. Itt nekem nagyon-nagyon megfelel a környezet, a társaság és a víz is. Én több időt töltök a vízben, mint a napon, és ennyi. Hogy viseli a hőséget? Ez az egyetlen hely, ahol lehűlök, és jól érzem magam. A medencét nem csak azok választják, akik a hőség elől keresnek menedéket, hanem azok is, akik rendszeresen úsznak. Molnár Megyeri Mirjana.
9: Szoktam jönni, nem csak mikor ilyen meleg, hanem általában is, nyáron is, még télen is úszok, úgyhogy az a meleg nekem nem nagyon számít.
10: Milyen most a víz?
9: Hát kellemes.
10: Ezt a nagyon nagy meleget hogy tudja esetleg elviselni, vagy mit csinál, hogy könnyebb legyen elviselni?
9: Hát a klímát nem nagyon használom, azt mondhatom. Reggel becsukom az ajtókat, és akkor olyan kellemes, mint.
2: A szabadkai sétaerdei medencében az egész napos felnőtt napi egy 320 dinárba, még a gyermeki egy 190 dinárba kerül. A hőség miatt ezekben a napokban sokan választják a strandot kikapcsolódásra és felfrissülésre, ahol egész nap lehetőségük van a fürdőzésre. A hőhullám várhatóan szerdán és csütörtökön tetőzik, néhol 40 fok feletti értékekkel, de a hét folytatásában is marad a rendkívül meleg 35 fokos hőmérséklettel.
1: Új tűzoltóautóval, korszerű eszközökkel és védőfelszerelésekkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszköz beszerzése a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófa védelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészültségének és beavatkozási képességének fejlesztése a határmenti régiókban. Busz Viola és Mecserik Anita összefoglalója.
11: A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakot, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítővágót is vásároltak. Gábor Gábor, az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület operatív egységének parancsnoka.
12: Ez egy 5000 liter vizet visz magával, egy Renault gyártmányú autó, 300 literes habtartája van, van neki egy középnyomású 40 méteres gyors beavatkozási cső, illetve egy 60 méteres magas nyomású gyors beavatkozási csöve, ezen felül pedig a hagyományos tűzoltó csöveket is tudjuk használni, tehát gyakorlatilag bármilyen tűzzel szembe tudunk szállni.
11: Az egyesületnek jelenleg 100 tagja van, köztük számos gyerek, akik rendszeresen vesznek részt tűzoltó versenyeken. Munkájukat a Magyar Kanizsai Önkormányzat is folyamatosan támogatja. Fejsz Tamer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
13: Ennek a projektnek az összértéke megközelítette a 500 000 eurót, és ennek a 500 000 eurónak biztosította az önkormányzat a 15%-os önrészt és az előfinanszírozást, hiszen ezekhez a projektekhez mindig biztosítani kell az előfinanszírozást, hiszen miután minden elszámolás rendben van, minden adminisztrációs munka megfelelően el van végezve, akkor érkeznek vissza az Európai Unió részéről ezek a az összegek. Én úgy gondolom, hogy minden egyes intézményünk vagy civil szervezetünk, aki belemer vágni a nemzetközi együttműködésbe és a nemzetközi programokba vagy projektekbe, az már első lépésként dicséretes, hiszen ezek a projektek sokkal összetettebbek, mint mondjuk rá egy tartományi vagy egy köztársasági pályázat.
11: A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tűzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt.
14: Sport.
1: Világos Adrianna is ott lesz a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A Szerbiai Atlétikai Szövetség közölte, hogy 13 szerbiai versenyző lesz ott a közelgő felnőtt Európa-bajnokságon. A listán van Világos Adrianna is, aki mindenképpen esélyes a dobogóra a Birminghami EB-n. A 22 éves kishegyesi gerelyhajító a legutóbbi két felnőtt kontinens viadalon egyaránt ezüstérmes lett, és az idei eredmények alapján Angliában is a favoritok között van. Adrianna nemrégiben országos bajnoki címet szerzett, előtte pedig a rangos monakói és párizsi gyémántliga versenyen lett ezüstérmes. Mind a két alkalommal csak egy kínai gerelyhajító előzte meg. Az atlétikai EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik meg. A női gerelyhajítás selejtezőjét augusztus 14-én tartják, a döntőt pedig augusztus 16-án este 8:30-tól. A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
14: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, napos és extrém meleg idő lesz a folytatásban is, a csúcshőmérséklet 40 fok körül alakul. Szabadkán és környékén

0: Tempót. A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: Ajánló következik.
8: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzi játék zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Augusztus 5-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 38 para. 100 forint 32 dinár 51 para. A svájci frank 125 dinár 84 para, az angol font 136 dinár 87 para, az amerikai dollár pedig 101 dinár 77 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon félelmek elrabolnak. Nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget,

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 12 óra 41 a pontos idő, és hát ez ilyenkor mindig a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre. Ha szeretnék tudni, hogy mikor és mi lesz látható a TV képernyőjén, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. 16 órától a Pannon televízióban fit percek, majd tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép benne a Bács-Fekete-hegyi falunap és megynapok lesznek, tehát ezt tudják visszanézni. Megszokott időben híradó 17 óra 30 perctől, utána kincses ládánk, melyben Drea településre látogatnak el a műsor alatt, és hát 19 óra 25 perctől pedig Kalamár is, utána pedig a Pannon Televízió közkedvelt főzőműsora, a Délbánát ízei lesz látható. 20 órától híradó, utána pedig jó formában egy egészségügyi magazin, majd jövő projekt, tudományos magazin és szerda esti koncert. A tavalyi Interetno Fesztivál Bokros Band együttesét tudják visszahallgatni. 22 óra 40-től, ha lemaradtak volna a kincses ládánk műsorról, akkor be tudják pótolni, majd pedig híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén.

Gyorsan elrepült ez a fél óra, de nem állunk meg, hamarosan hírek, majd a következő órában Gunarasra kapcsolok telefonon, hiszen a településen már készülnek a falunapra, amelyet augusztus 9-én rendeznek meg. Szervező mondja majd el a részleteket, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.

0: Ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 13 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma tetőzik az idei nyár egyik legerősebb hőhulláma Szerbiában. Az ország nagy részén 40 Celsius fok körüli hőmérséklet várható. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet pedig továbbra is vörös riasztást tart érvényben a rendkívüli időjárás miatt. A nappali hőség mellett a meteorológusok szerint trópusi éjszakákra is számítani lehet. Emellett a hidrológiai helyzet is kedvezőtlen. A Duna vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ami az energetikai rendszert is komoly kihívások elé állítja. Szerbiában egyelőre stabil az energiaszolgáltatás, de a Duna alacsony vízállása, a magas hőmérséklet és a megnövekedett villamosenergia fogyasztás felveti a kérdést, hogy a rendszer mennyi ideig bírja ki nagyobb import nélkül. A mind gyakoribb aszályok miatt Szerbiának fontolóra kellene vennie a technológiaváltást és az új hűtési rendszereket, mondta Jelica Putnikovic a szerbiai RTV-nek. A gazdasági szakértő kiemelte, hogy a racionális fogyasztás nem csak a kisebb számlák kérdése, hanem az is, hogy jut-e víz és áram mindenkinek. Hozzátette, hogy Szerbiának egyelőre nincs szüksége korlátozásokra, de a polgároknak takarékoskodniuk kell az energiával. A szerbiai villanygazdaság nem jelzett termelési problémákat, és a Kosztolaci hőerőmű is megfelelően működik, állítja Putnikovic. Kiemelte, hogy jelenleg a pancsovai kőolajfinomító sincs veszélyben, noha a hőerőművekhez hasonlóan az is a Dunából származó vízzel hűti berendezéseit. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai híd lábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásának. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai út közlekedésének rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, országszerte tombol a kánikula, egyes helyeken akár a 40 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A nagy meleg szombatig tart, azután 30 és 35 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk majd az országban.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
4: 107,1 MHz.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Részletről részletre, 13 óra után járunk, és most már köszöntöm a Régió Rádió hallgatóit is, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Az adásban technikus váltás is történt, Váradi Valentint Masa Dávid váltotta le, így délután ő lesz itt önökkel. Mint ígértem már, az utolsó órában Gunarasra kapcsolok telefonon, hiszen a településen falunapra készülnek, szervezővel beszélgetek a részletekről. A vonal túlsó felén köszöntöm Kovács Viktort. Jó napot!
4: Üdvözlöm én a hallgatókat!
3: Hagyományos rendezvényről van szó, mekkora szervező munka áll egy ilyen rendezvény mögött, rengeteg program lesz, már zajlanak az utolsó simítások? Még van egy kis idő.
4: Igen, pontosan az utolsó simításoknál tartunk, központi teret takarítjuk, szépítjük, pont ma lesz este egy munkaakció a civil szervezetekkel közösen, úgyhogy valóban már a finishben vagyunk, és készülünk a vasárnapra, ami egy részt jubileum, tehát a 25. falunapot ünnepeljük, másrészt pedig ez mindig a falunak a legnagyobb rendezvénye.
3: Ugye már szombaton is, vasárnap is lesznek programok, események, versenyek. Mi minden lesz ebben a két napban?
4: Mind a két napon lesznek versenyek. Szombaton a szintén hagyományossá vált szántó verseny lesz a legnagyobb attrakció. Ez Mackó soron lesz majd. Gunarasnak egy része. Lesz majd agyaggalomblövő verseny is, ahol a vadászok mutatják majd meg a tudásukat. Ez mellett vasárnap lesz egy horgászverseny, azaz Fetityavói tavon lesz, az egy ilyen kihelyezett programunk, és ez mellett lesz egy főzőverseny, az pedig Gunaras központjában lesz, ahol a fődíj egy wellness hétvége Magyarországon.
3: Lehet még jelentkezni ezekre a versenyekre, akár a főzőversenyre, akár pedig a horgászversenyre, vagy a
4: szagyaggalom? A horgászversenyre és a főzőversenyre lehet jelentkezni, illetve tudomásom szerint a szántóversenyre is, ezt a gazdakör szervezetnél lehet megtenni, viszont az agyagalomb lövő versenyre már nem lehet, úgyhogy ezek a többi az még szabadon jelentkezhető, viszont most már fogynak a helyek, például a főzőversenyre már csak 3 szabad helyünk van a 30-ból, úgyhogy aki még akarja, az tegye meg, mert idén tényleg egy nagyobb nyereménnyel készültünk a wellness hétvégével.
3: Mit fognak főzni a versenyzők?
4: Hagyományos disznópörkölt lesz, ehhez kapnak 3 kiló hús csomagot, kapnak hozzá tűzifát, kenyeret, evőeszközöket, tehát igazából minden, ami szükséges a főzéshez és az étkezéshez is.
3: Számos más program, kísérő program várja az odalátogatókat. Mivel készülnek még? Ha jól láttam, akkor lesz ünnepi felvonulás és lovaskocsikázásra is lehetőség lesz vasárnap, illetve hát hálaadó szentmise, kenyérszentelés is várja az odalátogatókat.
4: Így van. Az az igazság, hogy nagy részét minden évben meg szoktuk szervezni, de viszont most az idei jubiláris falunapra plusz programokat is betettünk, ilyen az ünnepi és felvonulás, amit mazsorettek fognak majd vezetni. Ez mellett, amire hatalmas hangsúlyt fektetünk, az a gyerekeknek a szórakoztatása. Szeretnénk, hogy minél jobban érezzék magukat. Itt egy mini vidámparkot alakítunk ki vasárnap a központban, ahol mindent ingyenesen tudnak használni. Lesz trambulin, légvár, bungee trambulin, forgós eszközök, hinták, tehát minden, ami egy gyerek szórakozásának szükséges, az megtalálható lesz. Ez mert lesznek még különböző gyerekfoglalkozások is, és hát este ugye lesz a kulturális műsor, ahol a helyi gyerekek lépnek fel, civil szervezetek, valamint Nagy Gergely, aki az elmúlt időszakban sikereket ért el a stand-up területén, úgyhogy első alkalommal fog föllépni hazai környezetben, és utána pedig a Republika cipő emlékzenekar fog föllépni, és másfél órán keresztül élő koncertet fog adni majd. Legvégén pedig majd tűzijáték lesz.
3: Nagyon jól hangzik, és amint láttam, még a szombatot, ha nézzük, lesz szabadtéri mozi és a központi tére. Lehet-e tudni, hogy milyen filmet vetítenek?
4: Igen, a Johnny English újra töltve, ezt a filmet fogjuk majd levetíteni. Ez egy vígjáték, amit igazából minden korosztály meg tud nézni. Úgyhogy ide is szeretettel várjuk őket, ez szintén a központban lesz megszervezve, a szabadtéri színpadra lesz majd vetítve.
3: Nagyon-nagyon sok érdekes esemény, program és kikapcsolódási lehetőség várja Gunarasra az érdeklődőket. Hol tudnak a hallgatók, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, tájékozódni a programról? Van esetleg Facebook, vagy esetleg valamilyen közösségi média felületen lehet-e tájékozódni, bővebben informálódni?
4: Persze, két felületen is folyamatosan kommunikálunk. Az egyik az a Gunaras hivatalos oldala, ez egy Facebook oldal, illetve az én saját profilomon is folyamatosan közé teszek minden információt, tehát erről a kettőről lehet tájékozódni, illetve van egy csoportunk is, ez a Hivatalos Közlemények Gunaras Helyi Közösség címen található meg, és ezeken a felületeken minden információ megtalálható a falunappal kapcsolatban.
3: Tehát akkor, aki még jelentkezne, akár a főzőversenyre, akár az egyéb versenyekre, akkor az mindenképp látogassa meg ezeket a weboldalakat, illetve hát magát a közösségi média platformokon lévő eseményeket, így van. Így hát, így a beszélgetésünk végéhez közeledve, mit jelent Gunaras számára ez a rendezvény?
4: Ugye Gunaras egy kis település, és Gunarashoz tartozik még kettő település, tehát a gunarasi helyi közösség az három településből áll, Brazília, Bogaras és Gunaras, és igazából mind a három településnek sokat jelent ez a rendezvény, mert a helyi közösségben minden évben ez a legnagyobb rendezvény, és azt kell, hogy mondjam, hogy például az elszármazottak, a Gunarasról elszármazottak is nagyon sokan erre az időszakra teszik a színidejüket, amikor hazatérnek ide Szerbiába, a szülőfaluba Gunarasra, és nagyon jó csatlakozási pontok családok között, barátok között, ugyanis máshonnan is jönnek nagyon sokan. Az esti programon körülbelül 800 kötőjel 1000-en szoktak részt venni, szóval valóban egy igazi közösségi élményt tud biztosítani, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy rengeteg civil szervezetünk van, aktív szervezeteink, akik részt vesznek ebbe az egésznek a megszervezésébe, a lebonyolításába, és gyakorlatilag az egész közösségünk részt vesz ezen a napon, és együtt ünnepelünk.
3: Ez szerintem most is így lesz, hogy nagyon-nagyon sokan ellátogatnak a rendezvényre, hiszen számos olyan program van, amelyen a család minden tagja megtalálja a számára a legmegfelelőbbet.
4: Így van, pontosan.
3: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kovács Viktornak, és kívánom, hogy sok érdeklődő ellátogasson a rendezvényre, és nagyon jó hangulat legyen.
4: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött, a Vukmándusígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: Ezen a hétvégén számos esemény megrendezésre kerül. Augusztus 8-án szombaton fokhagyma fesztivál és falunap lesz a Ludasi Vásártéren. A látogatókat egész nap színes programok, gasztronómiai különlegességek és jó hangulat várja. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik az este. A talpalávalót a Kikindai Vidám Fiúk zenekar húzza. De vasárnapra is van rendezvény, a hagyományos nyári koncertek a Zenepavilonban. Esemény sorozat is folytatódik vasárnap este 7 órától. Az Emotion Locomotion zenekar lép fel pop-rock zenékkel. Tehát, ha még nincs programjuk a hétvégére, akkor látogassanak ki szombaton Ludasra, vasárnap pedig Palicsra.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Kultúra, sport, közélet.
1: Ez a Mozaik. A Mozaik végéhez értünk, ennyi fért mai műsorunkba. A délutáni órákban is maradjanak velünk, a 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Ma nemrégiben nyílt Kalmárházról lesz szó. Az intézmény koncerteknek, kiállításoknak és változatos művészeti programoknak biztosít otthont. Kalmár Tímea, cselló művész, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárával készült beszélgetés. 16 órától pedig híradó, majd a délután folyamán zenei válogatásunkkal tarkítjuk a műsort, és 20 órától pedig Ha blues a kedve, Tomislav Jakovjevic blues válogatásával töltjük ki a műsort. Holnap reggel ismét velem ébredhetnek, várom önöket a Mozaikban, többek között kiderül, mire figyeljünk oda a nyári fürdőzésnél, és megismerhetik Tósaki Borbála hímzőt is. Mára azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője, Didi Szuzanna, műszaki munkatársak, délelőtt Váradi Valentin volt, a folytatásban pedig Masa Dávid van itt önökkel. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást!

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamos energia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent. Várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyúró Mácut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szélütés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A horgosi Havas Boldogasszony templomban ma tartották meg az idei templombúcsút, amelyen a helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek. Az ünnepi szentmisén a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. Verebélyi Árpád plébános beszédében kiemelte, hogy Szűz Mária ma is közösségé formálja és összegyűjti a híveket. Az ünnepi szentmisét Kovács Zoltán röszkei plébános celebrálta, míg az egyházi énekeket a temerini Juventus énekkar adta elő.
4: Sport.
5: Világos Adrianna is ott lesz a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon. A Szerbiai Atlétikai Szövetség közölte, hogy 13 szerbiai versenyző lesz ott a közelgő felnőtt EB-n. A listán van Világos Adrianna is, aki mindenképpen esélyes a dobogóra a Birminghami EB-n. A 22 éves kishegyesi gerelyhajító a legutóbbi 2 felnőtt kontinens viadalon egyaránt ezüstérmes lett, és az idei eredmények alapján Angliában is a favoritok között van. Adrianna nemrégiben országos bajnoki címet szerzett, előtte pedig a rangos monakói és párizsi gyémántliga versenyen lett ezüstérmes. Mind a 2 alkalommal csak 1 kínai gerelyhajító előzte meg. Az atlétikai EB-t augusztus 10-e és 16-a között rendezik meg. A női gerelyhajítás selejtezőjét augusztus 14-én tartják, a döntőt pedig augusztus 16-án este 8:30-tól.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, még holnap tetőzik a hőhullám Szerbiában, a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot, Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is számítani kell. Péntektől átmenetileg enyhül a kánikula, de a jövő hét elején ismét fokozatos felmelegedés várható.
6: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Két hónapja nyitotta meg kapuit Szabadka új kulturális központja, a Kalmár Ház. Az intézmény koncerteknek, kiállításoknak és változatos művészeti programoknak biztosít otthont, gazdagítva a város kulturális életét. Kalmár Tíme a cselló művészt, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanárát, Rózsa Krisztina kérdezte a Kalmár Ház létrejöttének történetéről, küldetéséről, valamint a jövőre vonatkozó tervekről.
2: Én rögtön arra kérném, hogy meséljen egy kicsit a házról, mit tudhatunk róla.
3: Ez a ház a 80-as években épült, szüleim építették, azzal a reménnyel, hogy egyetemi tanulmányaim után visszajövök Szabadkára. Én Újvidéken maradtam, mondjuk ez évig, mert ebben az évben ilyen két laki lettem hirtelen, és életem során háromszor ilyen nagy szünetre került sor, önhibámon kívül, tehát bombázás, vagy pandémia, és közelmúltban is volt egy ilyen nagy megálló, és nagyon rosszul éreztem magam ebben a semmittevésben. És én a növendékeimet mindig arra tanítom, hogy merjenek nagyokat álmodni. Közvetlenül ez a nagy szünet előtt az történt velem, hogy egy kamara együttessel muzsikáltunk egy nagyon ismert hangversenyteremben, és óriási nagy hangversenyterem volt, és 30 méterre tőlem ült a közönség, és csak itt a három kollégával együtt, és úgy éreztem, hogy olyan messze vagyunk egymástól, és hogy a kamarazenét nem is arra találták ki, hogy nagy hangversenytermekben muzsikáljon az ember, hanem az valamikor egy szórakoztató műfaj, tehát maga a komoly zene, ilyen szórakoztató műfaj volt a maga idejében. És egy hétvégén hazajöttem, és mondtam édesanyának, hogy én arra szeretnének megkérni, hogy adj egy áment, és hogy ezt a házat valami jóra fordítsuk. Tehát annyi rossz dolog történik az életben, és ez a világ, ami felé megy, én nem vagyok úgy lelkes híve, és úgy szerettem volna valami jót és nemes dolgot cselekedni. Továbbá arra is rájöttem, hogy a művészetek, azok mindenkié kellene, hogy legyenek, de valamiért ez ilyen elitisztikus dologgá vált, valaki nem engedheti meg magának, valaki nem tud fölmenni az első emeletre, tehát rengeteg, valakinek nem is áll módjába művészetek közelébe kerülni. És úgy gondoltam, hogy ezt a házat átalakítjuk, a falak azok megmaradtak természetes, és úgy gondoltam, hogy itt van egy nagyon szép tér, ebből lehet egy akár koncert, kisebb koncertterem, itt előadásokra is sor kerülhet, itt mindenféle el tudtam képzelni, és így tavaly októberben elkezdtük a felújítást, és nagyon emlékszek a május 19-ére, mert világéletünkben ezt a házat másik háznak hívtuk, mert a szüleim két házzal arrébb laknak, és átjöttem ide a másik házba, és úgy leültem itt az első sorba, és így körülnéztem, és úgy elkezdtem sírni, és hazamentem, és mondtam anyának, hogy sikerült. Én ebben nagyon hiszek, de nem tudom megmondani, hogy miért. Tehát amit tudok, hogy én abban hiszek, hogy a jóság körbe jár, és jónak lenni jó, és segíteni jó. És én ebben nagyon hiszek, hogy ez segít, hogy ez sikerülni fog, és az elmúlt két hónapnak az eseményei és minden hangverseny, amit meg lett szervezve, nekem erről tanúskodik.
4: És ahogy említettem, csellista is, és egyetemi tanár is, ezek a tapasztalatok hogyan formálták a háznak a koncepcióját?
3: Egy fiatal előadó művésznek nagy szüksége van, hogy tűzvonalba legyen. Én ezt úgy hívom. Nagy szüksége van arra, hogy fellépjen, hogy szavaljon, hogy rajzoljon, hogy fessen, hogy azt kiállítsák. Nagy szüksége van a közönségre, és ez kölcsönös dolog, mert nekünk is nagy szükségünk van a közönségre, és a közönségnek is nekünk, ránk. Az elmúlt 7 hangverseny, amit itt szerveztünk, ezek mind fiatalok voltak. Többek között az én növendékeim egy csoportja is föllépett. Annyira boldogan távoztak innen, és azt mondta az egyik növendékem, hogy tudja, tanárnő, minket mindig úgy tanítottak, hogy a közönség miattunk jön a koncertre. És mi azért járunk ide magához föllépni, mert itt mi jövünk a közönség miatt, mert mi ilyen közönséget még nem láttunk. És ez így is van, mert ha eszembe jut a tegnap esti vastaps, és az, hogy tegnap este ezt a kis teret 70 ember töltötte be, nem volt már több székem, és nem is fért volna el, és a boldogság, amit az előadókon láttam, és a boldogság, amit a közönség arcán láttam, és az utána itt az udvarban beszélgetések, hogy ezek a fiatal művészek első kézből a közönségtől hallhatták, hogy mit éreznek, és hogy mit gondolnak. Az Alexandra az énekesnő itt az ön helyén állt, és 30 centire tőle volt az első sor, akinek énekelt, és mondtam, hogy Alexandra úgy mozogja, hogy ránél lépje az ember tyúk színére. Ezek nagyon fontos dolgok, tehát nem lenne szabad a művészeknek és a művészetnek eltávolodni a közönségtől, és fordítva.
4: Hogyan mondaná esetleg pár szó, vagy hogyan jellemezni azt, hogy aki ide eljön közönségként egy este, mit érezhet, mit tapasztalhat meg?
3: Ez változó természetesen, mert ez programfüggő. Volt egy este Sosztákovics 6. vonós 4-es, és beszéltem a civil szervezetemen belül az én barátaimmal, és mondom, hogy mit gondoltok, hogy Sosztákovics 6. vonós 4-es, az nem lesz túl erős. És azt mondta, hogy a kollégám okozta, hogy az volt az álmod, hogy közönséget nevelj. És tessék akkor nevelni a közönséget, és nem szabad alább adni, tehát nem szabad csak azért, hogy a közönség kedvébe járjunk, talán könnyebb műfajokat, csak könnyebb műfajokat művelni. És akkor láttam, hogy itt valamit tenni kell, mert 4 fiatal lány adta elő a művet, és mondtam, hogy jó, akkor most elsötétítünk mindent, és 3 gyertyát teszünk a földre. És a közönség, mert én minden előadás előtt elmondom, hogy mit fognak hallani, vagy kik az előadók, vagy a műről egy pár szót, és megkérdezte valaki a közönségből, hogy de miért vagyunk sötétben? És azt mondtam, hogy mert én azt szeretném, hogy érezzék ezt a zenét. És mikor befejeződött a Sosztákovics, utána odajött hozzám a közönség soréből egy ember, és azt mondja, hogy ez olyan nehéz és szomorú dolog volt, és nagyon köszönöm, hogy sötétben voltunk, mert nem látták, hogy sírok. És ez történt az este is, például egy hölgy könnyeivel küszködve ment ki az ajtón. Nem hiába adtam az első koncert sorozatnak azt a nevet, hogy érintsd meg a zenét. Sokan kinevettek ez miatt, hogy mi az, hogy megérintjük a zenét. És én mondtam, hogy ez egy dolog, tehát itt vagyunk közelben, és a közönségnek teljesen más módon van rá alkalma, hogy a test közelből láthatja azt is, ami történik, és test közelből érezheti a dolgokat.
4: Itt már kiemeltünk pár estét. Milyen programok, milyen koncertek voltak itt eddig? 2 hónap alatt, ugye?
3: 2 hónap alatt 8 esemény volt, és ebből az egyik ad megnyitó, amire én nagyon büszke vagyok, mert akkor döbbentem rá először, hogy nekem mekkora hadsereg van a hátam mögött. Én nagyon nagyképűen és nagyon büszkén mondom, hogy King Karita muzsikált a megnyitón, és újvidéki kollégáim, Zorán Jankovics és Kosta Knézsevics, továbbá a Szabadkai Zeneiskola egyik növendéke. És azon túl kamarazenei estek voltak, mi a többáim, Zorán Jankovics és Kosta Knézsevics, továbbá a Szabadkai

0: az álmot megvalósítani. Ütközött-e valamilyen akadályokba így a megvalósítás során?
1: Akadály, csak az anyagiakat tudom mondani akadálynak, de azt se úgy akadálynak véltem, mert ami volt, azt ebbe öltem, és az édesanyámnak a nagy segítségével sok mindent tanultam, megtanultam, hogy az esztétikához pénz kell, és megtanultam, hogy nagyon sok dolgot az ember ki tud használni a múltjából, egy asztalt, bútort, egy órát, egy tükröt, főképp akkor, mikor azt az ember apja csinálta. Ebben a házban a bútorok nagy részét édesapám készítette. Ezeket a székeket ugye megvettük, és persze, amikor az ember lapokat tesz a földre, hogy jó akusztika legyen, vagy új függönyeket vásárol, hogy a bejárat az a színházra emlékeztessen a vörös vagy a bordó függönnyel, az mind pénzbe kerül. Ha valamit az ember akar és célul tűz ki, akkor minden akadály úgy gondolom, hogy legyőzhető. Ha pedig nem legyőzhető, akkor annak nem kell megtörténnie.
0: Beszéltünk már a fiatalokról, a fiatal művészekről. Hogyan próbálja őket segíteni ezzel a kulturális térrel?
1: Amint mondtam, minden fiatalnak szüksége van a fellépésre és az előadásra, és mindenkit szeretettel várok ide, és minden fiatal, aki úgy érzi, hogy magas művészeti szinten tud valamit előadni, állok elében, nagyon szívesen fogok segíteni. Ez a fontos dolog. A jövő, hogy mit hoz, és milyen irányba megyünk, az újból csak anyagiaktól függ. Én most több pályázatnak az eredményére várok, mert tavaly októberétől mai napig semmi támogatást nem kaptunk, csak esetleg a közönségnek az adományait, amit adnak, és hát persze egy háznak van költsége is. Úgyhogy én nagyon minden, tehát most már a telefonszámom mindenhol elérhető, az e-mail cím mindenhol elérhető. Ha valaki úgy érzi, fiatal előadó művész, vagy színész, vagy akármi képzőművész, úgy érzi, hogy segítségre van szüksége egy térre, ahol esetleg valamit tudna alkotni. Én nagyon-nagyon szívesen leülünk és elbeszélgetünk, és akinek csak tudok én segíteni fogok, ez bizonyos.
0: És a fiatalok után, az időseket is említettük már, igen, nekik milyen lehetőség van ugye, hogy itt legyenek, hiszen van, akinek sokkal könnyebb akár ide eljutni, mint mondjuk egy színházba.
1: Természetesen. Itt két darab lépcső van, és ígéretet kaptam, hogy a korlát az nem sokára elkészül. Már most az idősek otthonából vannak állandó vendégeim. Éva néni, nem mondhatom ki a korát, de szépkorú. Éva néni, aki a legidősebb nézőnk és hallgatunk, ő az este is itt volt, és mondta, hogy te csak szóljál, és én jövök. És az idősek is, akik egyedül élnek, eljönnek és beszélgetnek. És van még egy dolog, nem csak az idősek, hanem valamelyik este rájöttem, hogy ebben a házban 5 nyelvet beszélünk most már, tehát az angol, a magyar, a német, a szerben kívül most már az orosz szó is hangzik, elhangzik. És például az orosz közönség és közösség néhány tagjaival ültünk itt egy esemény után, és beszélgettünk, és elmesélték, hogy mit szeretnének, és elmesélték, hogy ők most itt élnek Szabadkán, és közöttük is nagyon sok a művész. Van nekem egy olyan filozófiám, hogy amikor bejövünk itt a kapunk, kint hagyunk minden rosszat, és hogy nincsenek közöttünk különbségek, se bőrszín, se vallás, se nyelv, tehát nincs. És amikor az orosz ajkú néző, aki, aki mondjuk egy

0: éve van Szabadkán, elmegy el, mielőtt kimenne a kapun, hogy visszafordul, és azt mondja, hogy jó éjszakát, magyarul mondta, és elment. Én úgy gondolom, hogy nem csak fiataloknak, nem csak az időseknek, minden olyan ember, aki szeretne részt venni, vagy részese lenni, akármilyen művészetnek, mi nagyon szívesen várjuk.
1: Kicsit beszéljünk a zenéről. Ön hogy látja a zenének, a komoly zenének a helyzetét a mai világban? Mennyire nyitottak rá a fiatalok?
0: Tragikusnak látom. Nagyon sokat beszélgetek a fiatalokkal, mert az én barátaim nagy részét a bolt növendékeim képezik. És én ezt interjún kívül mondtam önnek, hogy én valahogy nagyon a 20. században maradtam. És én azt szeretem, amikor az emberek könyveket lapoznak, és nem tabletten olvasnak, vagy telefonon, vagy... Én még egyelőre nem tudom, hogy mi annak a módja, hogy a fiatalokat arra ösztökéljem, hogy eljárjanak koncertre, vagy akármilyen művészeti programokra, de én ígérem, hogy ki fogom találni. Vagyis pontosan tudom, ez nevelés kérdése. Ötleteink és terveink vannak, hogy hangverseny sorozatot tartsunk, és a legkisebbeknek is. És ilyen edukatív műhelyeket is szeretnénk. Ez az elképzelés, és minden megvan természetesen, ez minden más, ez csak az anyagiaktól fog függeni.
1: Hogy szeretné, hogy távoznak innen a látogatók? Mi a célja?
0: Hogy visszajöjjönek. És megkérdezte, azt mondta, az este a koncert után azt mondta, hogy hölgy, hogy én úgy szeretnék segíteni, mondom, nagyon jó. Mondom, akkor most tessék, idősebb hölgyről van szó, mondom, akkor, de én még csokoládét sem tudok idehozni, mondom, de nem is kell, hát. De hogy segítsek? Mondom, menjen el, és mesélj el öt barátnőjének, hogy itt mi történt, és legközelebb hozzon egyet magával. És akkor majd történnek a dolgok. Fiatalok vagyunk mi még, mármint a ház 2 hónapos, és a civil szervezetünk pedig 1/2 éves. A jó munkához idő kell, és én tudom, hogy az asztalra le kell tenni valamit ahhoz, hogy az ember segítséget kapjon.
1: Kicsit beszéljünk a jövőről akkor. Milyen jövőbeli tervek, programok várják a látogatókat?
0: Augusztusban lesz egy én azt hiszem, hogy zenei különlegesség. Iris Kobal, újvidéki zongoraművésznő 2 este egymás után elő fogja adni Bach jól temperált zongorának az első kötetét, ami én hiszem, hogy ilyen még nem történt Szabadkán. És ezt a 2 estét valahogy Égető Gabriella tiszteletére szeretnénk, ugye Égető Gabriella tanárnő elhunyt néhány éve, és nekem szívügyem az, hogy akik az én szülővárosomban valamit letettek az asztalra, és akik életük során nagyon sokat áldoztak ezért a városért a művészeteken belül, amitről tudok, hogy az ő nevük nem múljon feledésbe. Tehát ez augusztusban biztos történni fog, és ez mellett kellene még néhány kamarazenei est, hogy legyen, de ezt még nem fixáltuk le. Könyvbemutatóról beszélgettünk szeptemberben, és egy kiállításról, ami úgy szint bizonyos, és a hét folyamán kell, hogy kapjak egy választ egy pályázatról, és hogyha az a válasz pozitív lesz, akkor nagyon sok minden fog történni. Ha nem lesz pozitív, akkor nem csak tőlem fog függni, hanem a közönségtől is, és a közösségtől is, hogy mi minden fog történni.
1: Én sok sikert kívánok önnek, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
0: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
5: Hey, de széles jó kedvem van!
6: Rádió Diszkó.
7: A műsoretető Kis János.
8: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
10: Bollare, hajku hajku, halaballa,
11: hajn gazdag lenni.
12: Ez kell ennek az országnak.
13: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
6: Rádió Diszkó.
1: Ajánlót hallottak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Stabil az áramellátás Szerbiában, de a következő időszakban sem számíthatunk a Duna vízállásának jelentősebb emelkedésére, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Dusan Zsivković. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója kiemelte, hogy a villamosenergia ellátás stabil, a lakosságnak és a gazdaságnak nincs oka az aggodalomra, mert az EPS felkészült erre a helyzetre. Minden hőerőművi kapacitás működik, a vízerőművek pedig a vízhozamnak megfelelő üzemmódban termelnek, tette hozzá. A hiányzó energiát a piacról biztosítják. Szavai szerint a vaskapu vízerőművek termelése a rendkívül alacsony vízállás miatt jelentősen csökkent, várakozásai szerint az alacsony vízhozamú időszak folytatódni fog, ami az Alpokban télen hullott kevés hó következménye. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuró Mácut miniszter elnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák a szélütés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. A Majsai úti körforgalom kiépítésének második szakaszában lebontják a Majsai hídlábánál található épületet, jelentette be a Facebookon Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az épület, amely egy fatelep volt, nem áll műemlékvédelem alatt, ezért nincs akadálya az elbontásának. A bontási munkálatok akkor kezdődnek, amikor a körforgalom építésének második szakaszához érnek. A beruházás célja a Majsai út közlekedésének rendezése és a forgalom biztonságosabbá tétele. Jelentősen módosul az idei Green Future Festival programja, elmaradt T-Deni koncertje, csütörtökön pedig a nagy színpad sem nyit ki. A szervezők közlése szerint a fesztivált ugyanakkor megtartják, a program kisebb változtatásokkal folytatódik. A rendezvény Facebook oldalán közzétett tájékoztatás szerint a változások oka, hogy a MOL Új Európa Alapítvány megszűnését követően az idei évre megítélt támogatás nem kerül kifizetésre. A kieső forrás miatt a szervezők több nehéz döntést is meghoztak, amelyek a programok és egyes szolgáltatásokat is érintenek. A Green Future Festival azonban már augusztus 13-án csütörtökön megkezdődik. A Red Bull Stage és a Jägermeister Stage várja a látogatókat. A helyszínen megvásárolható csütörtöki napi jegyára 1000 dinár lesz. A szervezők tájékoztatása szerint péntektől ismét 3 színpadon folytatódik a fesztivál programja.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 38 fok van, még holnap tetőzik a hőhullám Szerbiában, a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 fokot, Vajdaságban pedig trópusi éjszakákra is számítani kell.
7: Aktuális.
8: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
9: a Régió Rádió hullámain is.
8: A Régió Rádió hullámain is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kis Radanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adunk. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kasszárnya mögött, a Vukmándusígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Közélet.
4: Közélet.
3: Politika.
4: Politika.
3: Kultúra.
4: Kultúra.
3: Sport.
4: Sport.
5: Hogy ne maradjon le semmiről.
6: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: 40 fokos csúcshőmérsékletekkel tetőzött a trópusi meleg hullám Szerbiában. Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán. Megkezdődött a déli ipari övezeti út felújításakor megmentett macskakövek lerakása Zentán, és csütörtökön este ismét élőben jelentkezik a Rádió Diszkó Palicsról. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara! 40 fokos csúcshőmérsékletekkel tetőzött a trópusi meleg hullám Szerbiában. Országszerte több városban már a reggeli órákban 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Egész Szerbia területére érvényes hőségriasztás és tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Duna alacsony vízszintje miatt a vaskapu vízi erőmű kapacitásának csak negyedét tudja leadni, de a szakemberek szerint az ország ellátása jelenleg biztosított. A folyó vízszintje az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban talán nem apad tovább, sőt a remények szerint néhány centiméteres emelkedés is érkezhet. Loboda Árpád összeállítása.
10: A vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energiaügyi minisztere. A vaskapu erőművei jelenleg csak negyed kapacitással termelnek, azonban minden áramfejlesztő üzemkész állapotban van, minden vízcseppet elektromos energiává alakítanak. Ami a Drinát illeti, a Bajnabástai szivattyús vízerőmű júliusban a tervezetnél 30%-kal többet működött, vagyis sikerült elektromos energiát tárolnia. Jelenleg mintegy 140 gigawattóra tartalékkal rendelkezünk, ami azért jó, mert előre nem látható helyzetekre is tudunk reagálni. A környező országokban kialakult helyzet miatt pedig a piaci árak meghaladták az 500 eurót megawattóránként, ami rendkívül magasnak számít. Ilyen árakat a 2022-es energiaválság óta nem tapasztaltunk. A tartalék kapacitások mellett a szerbiai hőerőművek áramfejlesztői is teljes kapacitással működnek jelenleg. Mindössze két blokk szünetelteti a termelést, tervezett karbantartás miatt. A Duna vízkészleteinek megőrzése a Kosztolaci, valamint a Nikola Tesla hőerőmű hűtése számára is elengedhetetlen. Az ország áramfogyasztása a kánikulában elérheti a 100 gigawattórát is, ami miatt a teljes fogyasztás mintegy 10%-át behozatalból kell fedezni, 300-500 eurós áron megawattóránként, ez pedig jelentősen terheli a vállalat költségvetését. Dusan Živković, a szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója. Amit tehetünk, hogy biztosítjuk az elektromos energiaellátás folytonosságát, biztosítjuk a szükséges mennyiségeket esetleg a piacon. Kulcsfontosságú a tartalékok szinten tartása, a széntározók jelenlegi szinten tartása, ezzel pedig saját kapacitásaink ellátásának biztosítása. A meteorológusok szerint a Duna vízszintje az elkövetkező 10 napban enyhe emelkedés mutat majd. A jelenlegi helyzetben ez nem sokat segít az aszályos állapotokon és az erőművek teljesítményén, de a további apadás elkerülése mindenképpen jó hír az energetikai rendszer stabilitása számára, nem csak Szerbiában, hanem az atomerőműveik hűtési gondjával küzdő Magyarországon és Romániában is. A szakemberek a polgárokat az áram racionális felhasználására kérik a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
9: Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán, amely a korábbinál jelentősen nagyobb kapacitással várja a gyermekeket, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. A több mint 171 millió dináros beruházással korszerűbb körülményeket teremtettek a kicsik és az intézmény dolgozói számára is. Szabó Regina a mikrofonnál.
0: A Nashar Radost iskoláskor előtti intézmény mandarin óvodájának bővítésével megduplázódik a férőhelyek száma. Ezentúl mintegy 400 gyermek fogadására lesz alkalmas. A fejlesztés új alkalmazottak felvételét is szükségessé teszi, hangzott el a sajtótájékoztatón. Veljko Vojnić, a szabadkai Nashar Radost iskoláskor előtti intézmény műszaki igazgatója. Ez nagy nap a szülőknek, a gyerekeknek és minden szabadkai polgárnak. Tudják, hogy itt van a város szíve. Ezekben a helyiségekben nő fel Szabadka. Itt kezdődnek a barátságok, itt kezdődik a közösségi élet, itt kezdődik gyermekeink első nevelése és oktatása. Ezért rendkívül elégedett vagyok a mai nappal, mert hétfőtől már fogadhatjuk a gyerekeket ebben az épületben. Ez az intézmény nem csak a legmagasabb szakmai követelmények szerint készült el, hanem szakmailag is kiemelkedő. Így milyen körülmények között zavartalanul működhet. El kell mondanom, hogy ez az első ilyen típusú intézmény a városban, amely saját áramfejlesztő aggregátort kapott. Újságírói kérdésre, valamint a szülők aggájaira reagálva Veljko Vojnić elmondta, minden jelentkező számára tudnak helyet biztosítani a Nashar Radost iskoláskor előtti intézmény valamelyik épületében. Nem lesz. Csak ennyit szeretnénk mondani, senki sem marad a vonal alatt. A pontos számot csak akkor tudjuk megmondani, amikor holnap vagy holnap után befejezzük a folyamatot. Végül meg kellett várnunk, hogy a mandarin óvodát átadják nekünk, hogy el tudjuk osztani a férőhelyeket. Ahogy a polgármester is mondta, a műszaki rész már júniusban elkészült, de meg kellett várnunk a használatba vételi engedélyt. Természetesen nem tudtuk, hogy melyik napon érkezik meg, és a listák közzététele is ehhez kapcsolódott. Most már pontosan tudjuk, hány gyermeket tudunk itt elhelyezni. Most a rendelkezésre álló férőhelyek alapján véglegesítjük a beosztást. Azt mondhatom, hogy a listák 95%-a már elkészült. Már csak a véglegesítés van hátra, és a lehető legrövidebb időn belül közzétesszük a listákat. Legfeljebb 5-7 napon belül. Stefan Bakić, Szabadka polgármestere szerint a fejlesztés újabb bizonyítéka annak, hogy a város kiemelten kezeli a gyermekeket érintő beruházásokat. A projekt értéke meghaladja a 171 millió dinárt. Az óvoda alsó szintje 1092 négyzetméteres, a felső szint pedig további 710 négyzetméteren helyezkedik el. A felső emeleten 4 foglalkoztató, 4 hálószoba, 4 mosdóhelyiség, valamint 3 kijárati lépcső található. Ami számomra és mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy a felújításnak és bővítésnek köszönhetően az intézmény kapacitása megduplázódott. 200 gyermekkel bővült. Ez azt jelenti, hogy sok család számára lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeik már az iskola kezdés előtt óvodai nevelésben részesüljenek. A polgármester kiemelte, az óvodafejlesztések a következő időszakban is folytatódnak. Egyebek mellett megkezdődik a Szánda Marjanovic és a Sumica óvodák felújítása, elkészül a központi konyha, valamint előkészítés alatt áll egy új palicsi óvoda építése is.
9: Megkezdődött a déli ipari övezeti út felújításakor megmentett macskakövek lerakása Zentán a Városi Park és a Városközpont gyalogos övezeteiben. A munkálatok a játszótértől a Városháza felé vezető szakaszon indultak el. A kivitelezés tereprendezési és előkészítő munkák előzték meg, amelyek biztosítják a kövek szakszerű elhelyezését. A munkálatok a következő időszakban is folyamatosan zajlanak majd. Ezzel a fenntartható megoldással nem csak értéket mentünk, hanem az anyagok újrahasznosítása környezet tudatosan újítjuk meg a park gyalogos övezeteit, fogalmazott a projekt kapcsán Burány Hajnalka polgármester. Csütörtökön este 20 és 22 óra között ismét élőben jelentkezik a Rádió Diszkó Palicsról. A Szabadkai Magyar Rádió szervezésében megvalósuló műsor ezúttal is a Vigadó teraszáról szól majd, ahol a látogatók nem csak hallgathatják, hanem személyesen is átélhetik a különleges hangulatot. Kis János Manó több évtizede vezeti a Rádió Diszkót, az esti buli mára igazi hagyománnyá vált és évről évre összegyűjti a retro zenekedvelőit. A legnagyobb slágerek mellett a vendégek újdonságokkal is találkozhatnak, többek között a mesterséges intelligencia alkotta zenékkel is megismerkedhetnek. A helyszínen már egy órával a kezdés előtt felcsendülnek a bemelegítő zenék, a műsor előtt pedig a közönség személyesen is találkozhat és beszélgethet a műsorvezetővel.
6: Azt hiszem, hogy nem sok újdonságot mondok most, hogy a régi szép idők zenéje fog többnyire szólni. Azok a zeneszámok, amik akkor voltak újdonságok, amikor bízom benne, hogy a látogatók többsége fiatal volt velem együtt, és azok az időkre fogunk visszaemlékezni, és természetesen, ahogy szoktam mondani, nincsen minden kőbe vésve, mert a rádiódiszkó is változik, igaz, 50 év alatt kell is valamit változzon, nem mindig ilyen volt, változott valamennyire, és most itt van például ez a mesterséges intelligencia, kíváncsi a reakcióra, mert az nem a jövő, az a jelen. És tulajdonképpen, ha a hallgatóknak, látogatóknak, mert azok is lesznek most a rádió műsoron, tetszik, akkor az ő kedvükbe szeretnék járni.
9: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A napraforgó sem bírja ki károsodás nélkül a mostani hőséget. Templom búcsú volt Horgoson, és több korszerű eszközzel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Jönnek a részletek. A napraforgó ugyan a szárazságtűrőbb növények közé tartozik, a tartós 40 fokos hőséget és a hónapok óta tartó csapadékhiányt ez a kultúra sem bírja ki károsodás nélkül. Zentán és környékén a hőség és az aszály miatt a megszokottnál lényegesen korábban kezdődött meg a betakarítás, a hozamok és a minőség tekintetében pedig rendkívül vegyes kép rajzolódik ki a határban. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
8: A napraforgó ugyan jól bírja a melegebb időjárást. A hetek óta tartó 40 fok körüli kánikulát azonban egyetlen növényi kultúra sem viseli el nyomtalanul. Erre a rendkívüli hőségre a gazdálkodók még különleges agrotechnikai eljárásokkal sem tudnak felkészülni. Borsos Csaba gazdálkodó.
11: Szerintem a jövő hét folyamán megkezdődik majd a napraforgónak a betakarítása, ami a hozamokat illeti nehéz jóslatokba belebocsátkozni, ugyanis igen tarka a határ, vannak jó állományban lévő napraforgók, de viszont vannak gyengébbek is, és azt nem tudni, hogy ez az utolsó két heti forróság, hogy mennyire nyomja rá majd a bélyegét a hozamra.
8: A felvásárlási árak az előzetes becslések szerint 50 és 55 dinár közötti előleggel indulnak, de ez az összeg a piaci mozgások függvényében még változhat. A zentai határ szárazabb, kevesebb csapadékot kapott részein már július utolsó hetében megkezdődött az aratás, holott korábban a munkafolyamat jellemzően szeptemberre esett. A csapadék hiány kritikus. Januártól mindössze 201 néhány literes ső hullott a térségben, a megszokott 500 liter helyett. A nagy eltérések miatt pontos átlagtermést egyelőre nehéz végezni. A gyengébb parcellákon holdanként mindössze 7-8 mázsát, a jobb adottságú földeken 10-12 mázsát takarítanak be. Ez azt jelenti, hogy a magas termelési költségek mellett a gazdáknak idén rendkívül alacsony hozamokkal kell számolniuk. Kobrehel Ervin, a zentei gazdakör elnöke.
12: Mezőgazdasági termelőktől, amit hallunk visszajelzéseket idáig, olyan van, hogy hát elég kis fejek vannak, ugye látjuk vékony a szára, itt a nedvességnek köszönve sajnos nem tudott kifejlődni, a tányér közepén üres szemek vannak, rengeteg, amit ugyanúgy a kombáj kifúj aratás közben, és én gondolom, hogy itt mondják az emberek, hogy ami a fajsúlyát illeti, az se nem egy ugyanúgy az alsó fekvési földeken ott sokkal jobb mondjuk rá, ami a parti földeket illeti, ott pedig nagyon sivár.
8: A szélsőséges időjárás miatt a megszokott vetésforgó is teljesen felborult a régióban. Repcét évek óta szinte alig ültetnek, a kukorica termése bizonytalanná vált. Főként már csak a jószágtartók próbálkoznak vele, és náluk is rendkívül korán megkezdődtek a sírózások. A jelenlegi alacsony terményárak és a klímaváltozás árnyékában egyre komolyabb kérdésként merül fel az is, hogy mennyire fenntartható és etikus az egyre fogyatkozó ivóvízkészletek mezőgazdasági öntözésre használni.
9: A nyári hónapok egyik legkedveltebb gyümölcse kétségtelenül a dinnye. A forró napokon kevés olyan finomság akad, amely egyszerre frissít, oltja a szomjat és ízletes is. A dinnye szezon most a csúcspontján jár, így érdemes kihasználni az alkalmat, hiszen a friss termés kiváló minőségben érhető el. Rózsa Krisztina riportja.
13: A dinnye árusok szerint érdemes olyan dinnyét választani, amelynek héja épp alján enyhén sárgás folt található, és kopogtatásra mélyebb hangot ad. Ezek általában az érettség jelei, így nagyobb eséllyel kerül igazán édes gyümölcs az asztalra. A szabadkai tejpiacon is nagy választékban lehet dinnyét kapni. Nenád Arifovics, árus. Itt árulok görög dinnyét 35 éve. A dinnye Sajkás Györgyéről származik. Nagyon édes, mindig friss, minden harmadik nap hozzuk Sajkás Györgyéről. A görög dinnye édes, nem kell megvásárolni a vásárlóknak a boltban, mert a boltban a dinnyét hűtőbe teszik, aztán újra kiveszik, és így tovább. Az ilyen dinnye már romlott. A gyümölcs kilogrammonként 50-től 70 dinárig kapható, egyes termelőknél pedig 40 dinárért is megvásárolható. A kis dinnye pedig, ami kiváló választás lehet, ha csak kis adagra vágyunk, ára 120 dinár kilogrammonként. A görög dinnye mellett a sárga dinnye is rendkívül népszerű a vásárlók körében. Kilogrammonkénti ára 80 dinár. Pavlovics Magda, árus. Milyen dinnyéket árul?
14: Görög dinnyéket, ezt a kis fajtát, amelyiknek kevés a magja, finom édesek, vékony a héja, és itt termelődik tavankulti termelőtől, kapom. Frissen, egy héten kétszer.
13: Mennyire kelendő ez a kis dinnye?
14: Kelendő, mert aki megkóstolta, az jön is vissza, mert finomak, édesek. Kevesen, akik kevesen laknak egy háztartásban, nagyon is jó. Nem folyik a frizsérbe, úgyhogy megfelelő.
13: A görög dinnye C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban gazdag, miközben kalóriatartalma alacsony, ezért a tudatos táplálkozásba is könnyen beilleszthető. A sárga dinnye szintén számos értékes tápanyagot tartalmaz, gazdag C-vitaminban, beta-karotinban és káliumban, amelyek támogatják az immunrendszer működését és hozzájárulnak a szervezet megfelelő működéséhez.
9: Új tűzoltóautóval, korszerű eszközökkel és védőfelszerelésekkel gazdagodott az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az eszközbeszerzés a Prevent IPA projekt keretében valósult meg. A program célja a román-szerb határtérség katasztrófavédelmi kapacitásának, valamint az önkéntes tűzoltók felkészültségének és beavatkozási képességeinek fejlesztése a határmenti régiókban. Bús Viola és Mecserik Anita összefoglalója.
15: A tűzoltó autó mellett egy áramfejlesztővel, valamint több más korszerű eszközzel és védőfelszereléssel is bővült az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A programnak köszönhetően csizmákat, sisakot, bevetési védőruhákat, öveket és egy feszítővágót is vásároltak. Gábor Gábor, az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület operatív egységének parancsnoka.
16: Ez egy 5000 liter vizet visz magával, egy Renault gyártmányú autó, 300 literes habtartálya van, van neki egy középnyomású 40 méteres gyors beavatkozási cső, illetve egy 60 méteres magas nyomású gyors beavatkozási csöve, ezen felül pedig a hagyományos tűzoltó csöveket is tudjuk használni, tehát gyakorlatilag bármilyen tűzzel meg tudunk bármilyen tűzzel szembe tudunk szállni.
15: Az egyesületnek jelenleg 100 tagja van, köztük számos gyerek, akik rendszeresen vesznek részt tűzoltó versenyeken. Munkájukat a Magyar Kanizsai Önkormányzat is folyamatosan támogatja. Fejsz Tamer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
17: Ennek a projektnek az összértéke megközelítette a 1,5 millió eurót, és ennek a 1,5 millió eurónak biztosította az önkormányzat a 15%-os önrészt és az előfinanszírozást, hiszen ezekhez a projektekhez mindig biztosítani kell az előfinanszírozást, hiszen miután minden elszámolás rendben van, minden adminisztrációs munka megfelelően el van végezve, akkor érkeznek vissza az Európai Unió részéről ezek az összegek. Én úgy gondolom, hogy minden egyes intézményünk vagy civil szervezetünk, aki belemer vágni a nemzetközi együttműködésbe és a nemzetközi programokba vagy projektekbe, az már első lépésként dicséretes, hiszen ezek a projektek sokkal összetettebbek, mint mondjuk rá egy tartományi vagy egy köztársasági pályázat.
15: A tavalyi évben számos tűzeset történt a környéken, köztük olyan nagy kiterjedésű tűzek is, amelyek során több 10 hektár tarló égett le. Az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az idei évben ugyanakkor a szárazság ellenére viszonylag kevés beavatkozása volt.
9: A horgosi Havasboldogasszony templomban megtartották az idei templombúcsút, amelyen a helyi hívek mellett a környező településekről érkezők is részt vettek. Az ünnepi szentmisén a közösség összetartozásának fontosságát hangsúlyozták, valamint azt, hogy a búcsú a lelki megújulást és az új kezdetet jelképezi. Fejős Ornella és Mecserik Anita beszámolója.
15: A templombúcsú minden évben fontos esemény a település életében, hiszen nem csak vallási ünnep, hanem a közösség összetartozásának jelképe is. Az ünnepi szentmisére számos hívő érkezett a környező településekről is, hogy együtt imádkozzanak és megemlékezzenek a templom védőszentjéről. Remete Szegi Bernadett, Horgos.
18: Mindenképpen egy ünnepet jelent. Szerintem mindazok, akik nem csak a vallás

0: messzebb vannak, mivel hogy azért elég jó szétszél lettünk a nagyvilágban az utóbbi időben.
1: A búcsú egy olyan ünnep, amely emlékezteti az embert a közösségre. Ha pedig a közösség megerősödik, akkor egy olyan jövőt lehet építeni, amely erős és magabiztos lesz, hangzott el a szentmisén. A búcsú a bűneinktől való elválást jelenti, és az új beengedését jelképezi. Ezen az ünnepen a közösség Szűz Máriával együtt ünnepel. Verebélyi Árpád, a horgosi Havas Boldogasszony templom plébánosa.
2: Máriáról ünnep, vagy Máriával ünnepel az egyház. Ott mindenhol Máriának azt a fajta külön kegyét tudja megünnepelni, hogy Mária az apostolokat, a hívő tanítványokat az Úr oltára köré gyűjtötte, egybe gyűjtötte, közösségbe gyűjtötte. És én hiszem azt, hogy akkor, amikor Máriáról van szó, akkor bennünket is összegyűjt.
1: Az ünnepi búcsúi szentmisét Kovács Zoltán magyarországi röszkei plébános celebrálta, míg a temerini Juventus énekkar énekeivel kísérte végig a misét.
3: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
1: Temerini Juventus énekkar énekeivel kísérte végig a misét.

0: várható. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap Brasnyó Zoltán várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, a viszonthallásra!
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánló következik.
2: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
3: Puff!
2: Nem varázsló, nem is jós.
4: A műsoretető
5: Kis János.
2: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
6: Manó.
2: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
7: Indul a mandula!
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
8: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
2: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
9: Legyenek ott!
2: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
10: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
2: Kis János,
11: nagy buli!
0: Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
12: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
13: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólást szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
8: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Reklámot hallottak.

0: be, 'cause I'm easy.
1: A lemez forog tovább,
2: mert nálunk a nosztalgia a divat.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

a régi magyar zenék hullámhosszán. Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szent misét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: A lemez forog tovább.
7: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 107,1
0: Zene.
2: Zene.

Szabadkai Magyar Rádió.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: A 100.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Vannak, akik csak játszanak a gitáron.
1: És vannak, akik lelket adnak neki.
0: A húrok most önnek sírnak.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1-en.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: álljon meg egy darra,
1: dőljön hátra a foteljébe,
2: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót
3: a 107,1-en.

Mikor még mindent bennem kerestél, s én voltam minden, ami jó. Reméltem, újra hívsz, elmúlik mindenki. Reméltem, újra hívsz, igen.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: fel.
1: Ex-jú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ex-jú slágerek.
1: A 107,1 MHz-en.